0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán. A hallgatók hullámhosszán.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

tized meg a hercen. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 87,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán, az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet, tehát 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni ezügyben a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Ez szemel.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 7 óra 17 perc.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
1: 107,1 MHz.
3: Ahol a régi melódiák szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
8: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

I ain't afraid of no ghost.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Annus Beatrix, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel a keddi ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése hétfőn kezdődött, és várhatóan ma ér véget. Begyűjtötték a búzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyérgabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medence szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Vajdaságban 33 támogatott intézmény és szervezet részesül az ebből a búzából őrölt lisztből, míg a Kárpát-medence szintjén 500. A búzaöntés ünnepe augusztus 5-én lesz a magyarországi Martonvásáron. Akkor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak a Kárpát-medencei összeöntés ünnepére, és ebből készül majd el a Magyarok kenyere. Rendkívüli intézkedésekről döntött a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara a Duna történelmi mélységű alacsony vízállása miatt. A testület Ivica Dacic belügyminiszter vezetésével áttekintette a kialakult hidrológiai helyzetet és annak a hatását a Duna-Tisza-Duna vízrendszer működésére. Folyamatos helyzetértékelésre és az illetékes intézmények összehangolt fellépésére van szükség a vízellátás, a hajózás, az energetikai rendszer és a természeti erőforrások védelme érdekében. A testület azt is javasolta, hogy a Vajdaság Vizei Közvállalat és a Szerbia Vizei Közvállalat a többi illetékes intézménnyel együttműködve folytassák a Duna-Tisza-Duna csatornarendszer vízellátásának biztosítását, valamint mérsékeljék az alacsony vízellátás következményeit. Negyedik osztályúra romlott a Duna vízének minősége az újvidéki strandon, ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír azonban, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a megengedett határértékeken belül maradtak. Augusztus 8-áig kitart a hőhullám Szerbiában. A legnagyobb forróság a jövő hét elején várható, amikor az ország egyes részein a csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot. Az előrejelzések alapján augusztus 8-án vagy 9-én érkezhet egy hidegfront, amely enyhülést hozhat. A szakemberek egyelőre nem tudják megmondani, hogy a mostani hőhullám megdönti-e a korábbi hőmérsékleti rekordokat. Szabadkán és környékén jelenleg 23-24 fokot mérhetünk, napközben árnyékban is 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, a hőérzet azonban ennél magasabb is lehet. Ezért a legmelegebb 11 és 17 óra közötti időszakban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot, fogyasszunk sok folyadékot, viseljünk világos, könnyű ruházatot, és fokozottan figyeljünk a gyermekekre, az idősekre, valamint a háziállatokra is.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Csak a legfrissebbek.
8: Egy óra múlva is.
2: A 107,1 MHz-en.
7: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig Váradi Valentin felel majd a keverőpult mögött. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek, és természetesen, ahogy már megszokhatták, sok jó zene. Ma július 29-e van, a Flórák, a Márták, a Virágok, a Beatrixek, az Orbánok és a Félixek ünneplik névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. Ahogyan már megszokhatták, a mai délelőtt folyamán is számos érdekes témával várjuk önöket. A Mozaikban egészen 14 óráig érdemes lesz velünk tartani, megtudhatják, hogyan varázsolhatunk néhány egyszerű eszközzel élménydús nyári játékokat a gyerekeknek, és miért fontos, hogy a közös játék fejlessze a fantáziát is. Bepillantunk a bajsai önkéntes tűzoltók mindennapjaiba, szó lesz a bevetésekről, az utánpótlásról, valamint egy nagyszabású célról, egy új tűzoltó kamion beszerzéséről. De ellátogatunk Péter Riveire is, ahol egy különleges természetközeli közösségi kezdeményezés mutatkozik be, emellett közérdekű információkkal, friss hírekkel, időjárással és természetesen a legjobb slágerekkel várjuk majd önöket. Tartsanak velünk!

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: A folytatásban rögtön két fontos információval is jelentkezem. Hallgatói jelzések szerint rendőri sebességellenőrzésre kell számítani Pacsér és Bajsa központjában is, valamint Szabadkán a Teslina és a Bánszka utca kereszteződésénél. Kérjük, közlekedjenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat, használják a biztonságjövet és figyeljenek egymásra. Továbbá egy másik közérdekű információ, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesíti a Szabadka újvároshelyi közösség lakóit, hogy reggel 8 és 14 óra között karbantartási munkálatok miatt szünetelhet a vízszolgáltatás az első felkelés utca egy szakaszán, valamint a Nyegos utca egy részén. A vállalat tájékoztatása szerint szükség esetén a vízszolgáltatás szüneteltetése a környező utcákra is kiterjedhet.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 29-én, azaz szerdán a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 41 para, 100 forint 32 dinár 52 para, 1 svájci frank 125 dinár 98 para, 1 angol font 136 dinár 91 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 96 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: 107,1 MHz.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
0: most vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk, sőt a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: bárhol a világon.
1: Velünk
0: itthon van.
1: Itthon van.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A pontos idő 8 óra 41 perc, és már is következik sajtószemlénk. A Magyar Szó és a Hét Nap legfrissebb lapszámaiból válogattunk, nézzük a legfontosabb témákat. A Magyar Szóban többek között arról olvashatnak, hogy Zentán befejeződött a búza begyűjtése, és évről évre egyre több gabonát ajánlanak fel a vajdasági gazdák a Magyarok Kenyere program számára. Beszámolnak a VMS álláspontjáról, amely továbbra is kitart a kormány politikája mellett, valamint a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal felállítására, is, amely nyomozati jogköröket kap. A lap foglalkozik a hőhullámokkal és a Spanyolországban, illetve Franciaországban tomboló erdőtüzekkel is, amelyek megfékezéséhez Szerbia egy Super Puma helikoptert és személyzetet is küldött. Emellett arról is írnak, hogy új gázútvonal nyílhat Szerbia előtt. A görög fél szerint akár már szeptemberben aláírhatják az erről szóló megállapodásokat. A könnyedebb témák kedvelői a szeder jótékony hatásairól és a fontosságáról is olvashatnak. A mai lapszámhoz ismét megjelent a Philco rejtvény melléklet is, amely keresztrejtvényekkel, szudokuval, kódolt poénvadászattal és sakkfeladványokkal is várja majd a fejtörők kedvelőit. A Hét Nap eheti számában az aracsi emléknapról és az ökumenikus istentiszteletről, a folyóink egyre aggasztóbb alacsony vízállásáról, valamint a kispiaci nemzetek főzőversenyének töretlen népszerűségéről is olvashatnak, emellett bemutatják a szeptemberben ismét megrendezendő Connect and Grow üzleti rendezvényt, valamint a Potisje Pletex férfi kézilabdaklub sikeres 2025-2026-os idényét és az előttük álló új kihívásokat. Ha kíváncsiak a részletekre, keressék a Magyar Szó mai és a Hét Nap eheti lapszámát.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója alapján. A 2026. július 29-i szerdai gyászjelentéseket ismertetjük. 60 éves korában elhunyt Lipták József ludas, újsori lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a Palicsi temetőben. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Annus Beatrix, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel a keddi ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése hétfőn kezdődött, és várhatóan ma ér véget. Begyűjtötték a búzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyérgabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medence szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Vajdaságban 33 támogatott intézmény és szervezet részesül az ebből a búzából őrölt lisztből, míg a Kárpát-medence szintjén 500. A búzaöntés ünnepe augusztus 5-én lesz a magyarországi Martonvásáron. Akkor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak a Kárpát-medencei összeöntés ünnepére, és ebből készül majd el a magyarok kenyere. Rendkívüli intézkedésekről döntött a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara a Duna történelmi mélységű alacsony vízállása miatt. A testület Ivica Dacic belügyminiszter vezetésével áttekintette a kialakult hidrológiai helyzetet és annak a hatását a Duna-Tisza-Duna vízrendszer működésére. Folyamatos helyzetértékelésre és az illetékes intézmények összehangolt fellépésére van szükség a vízellátás, a hajózás, az energetikai rendszer és a természeti erőforrások védelme érdekében. A testület azt is javasolta, hogy a Vajdaság Vizei Közvállalat és a Szerbia Vizei Közvállalat a többi illetékes intézménnyel együttműködve folytassák a Duna-Tisza-Duna csatornarendszer vízellátásának biztosítását, valamint mérsékeljék az alacsony vízellátás következményeit. Negyedik osztályúra romlott a Duna vízének minősége az újvidéki strandon, ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír azonban, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a megengedett határértékeken belül maradtak. Szabadkán és környékén jelenleg 23-24 fokot mérhetünk, napközben árnyékban is 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, a hőérzet azonban ennél magasabb is lehet. Ezért a legmelegebb 11 és 17 óra közötti időszakban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot, fogyasszunk sok folyadékot, viseljünk világos, könnyű ruházatot, és fokozottan figyeljünk a gyermekekre, az idősekre, valamint a háziállatokra is.
6: Egy óra múlva is
7: csak a legfrissebbek.
6: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
10: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: A Mozaik második órájába léptünk, a következő percekben arról hallhatnak, milyen kihívások elé állítja a gazdákat a tartós hőség és a csapadékhiány, majd a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program vajdasági búza adomány gyűjtéséről is beszámolunk, de előtte még egy gyors közlekedési információ érkezik. Információink szerint Topolya Nagyfény felé vezető kijáratánál mindkét irányban rendőri ellenőrzés zajlik, emellett Bajsa és Pacsér központjában, valamint Nemes Milleti és a Pékség közelében sebességmérésre kell számítani. Vezessenek türelemmel, figyeljenek a közlekedési jelzésekre is. Jó utat kívánunk!

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: A magas hőmérsékletek és a csapadék hiány bizony próbára teszi nem csak a növények, de a gazdák tűrőképességét is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy vidékünkön a jövőben csak is víz utánpótlású öntözéssel lehet sikeres növénytermesztésről beszélni. Vitkovics Alexander riportja következik.
3: Itt vagyunk a tejpiacon, Katona Róbert király hami termelővel beszélgetek, aki köztudottan elég sok mindennel foglalkozik, de elsősorban burgonyát is termel. Milyen termés volt, és egyáltalán hogy lehet ebben az aszályos időszakban sikeresen burgonyát termeszteni?
4: Ezt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyunk elégedve a terméssel. Persze ennek az volt az ára, hogy állandó öntözést igényel, tehát nagyon nehezek voltak ezek a júniustól már ugye bemelegedett, szinte mondhatom azt, hogy állandóan mentek az öntözőrendszerek megállás nélkül. Ez, ami emelte tulajdonképpen a termelésnek a költségét, de azt mondhatjuk, hogy most már így július vége felé ott tartunk, hogy gyakorlatilag takarítsuk be a burgonyákat, mennek a raktárokba, a hűtőházakba, és kezdődik a következő vetés gyakorlatilag, amelyet majd valamikor ott október végén, november elején szeretnénk majd betermelni. Én így, ami a burgonyát illeti, azt mondanám, hogy elégedett vagyok. Tehát elég jól tudták tűrni ezeket a nagy melegeket, rengeteg öntözést igényelt, ez tény és való. Jelenleg még nincs nagy problémánk az öntözővízzel, de úgy gondolom, hogy hamarosan problémák fognak lenni.
3: Maradjunk még egy gondolat erejéig a burgonyánál. Milyen hozamokat sikerült elérni, és milyen fajtát termeszt?
4: Számszerűsíteni gyakorlatilag nem tudom, tehát soha nem néztük, hogy most adott területről mennyit takarítunk be. Azt látjuk, hogy elégedettek vagyunk a burgonyának a minőségével, szépen adja a szedő gyakorlatilag kifelé a burgonyát. Most már minél hamarabb be kell termelni, hiszen ezekben a nagy melegekben most már ugye nincs szára a burgonyának, tehát hűteni kell, attól függetlenül öntözni kell, illetve ezekben a nagy melegekben hajlamos, hogy gyakorlatilag megfől a földbe, és akkor most már legjobb helye van a raktárakba, ami pedig az árakat illeti, hát én úgy gondolom, hogy a nagybani ára azért az elég erősen leesett. Tehát most mondjam azt, hogy vannak olyan felvásárlók, akik csak 30 dinárt kínálnak a burgonyáért. A piacokon még relatív meg vagyunk elégedve ezekkel az árakkal, tehát most a piacokon ilyen 70 dinár környékén mozog, amikor a kilós eladásról beszélünk. Tehát úgy gondolom, hogy ha ezt végig tudjuk vinni, akkor elégedettek tudunk lenni.
3: Említette az imént a szedőt, ez azt jelenti, hogy igyekszik munkaerő hiányában gépesítést alkalmazni a burgonyaszedésnél.
4: Természetesen most már kézi munkaerőt, ha csak lehet, akkor nem alkalmazunk, nem azért, mert nem szeretnénk, hanem azért, mert egyszerűen nem tudunk embert találni, aki dolgozna. Tehát azt nézzük, hogy minél jobban gépesítsük, tehát úgy a vetést, illetve a szedést is, hogy teljesen gépesítve legyen ez a cél. Ezt még egyelőre csak részbe tudjuk megoldani, de a család az meg tudja oldani gyakorlatilag a betakarítást.
3: Említette azt, hogy ugye felszedik a burgonyát, tárolják, illetve újabb vetéssel egy újabb terméshozamot betakarítani. Vajon a tárolással érhető el esetleg nagyobb ár, mondjuk később?
4: Persze van időnk a piacnak az igényeire reagálni. Jelenleg ugye mindenki takarítsa be az árut, tehát dömpingáruként szerepel most a burgonya. Gyakorlatilag ezt tudják a felvásárlók is, ezért tényleg nagyon nyomott áron próbálják felvásárolni. Mindenféleképpen megér egy kicsit betárolni, kivárni, hiszen ezeket a most vetett burgonyák, ezek tényleg majd csak valamikor október vége felé fognak piacra kerülni, tehát hamarabb nem, nagyon sok idő van még azért október végéig, érdemes betárolni, és akkor kivárni itt a nyarat. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok burgonya egyébként tönkre fog menni ez a nyári melegekben, kint maradnak a földeken, nehézkes a betakarítása, nem nálunk gondolom, tehát a homokos talajon, hanem a kötöttebb talajokon nehézkes a betakarítás, és mindenféleképpen érdemes beraktározni.
3: Váltsunk témát, tudomásom szerint gyümölcs termesztéssel is foglalkozik, ugyanis korábbi beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy a régi nem kifizetődő ültetvényeket felszámolt, és ezen próbál most ugye az imént említett burgonya termesztéssel foglalkozni. Tavasszal úgy tűnt, hogy ez az esztendő, ami a csapadékot illeti, jó lesz. Viszont most már idestova talán két hónapja elenyésző mennyiségű csapadék esett, és annak a területi eloszlása is igen kiszámíthatatlan. Erre hogyan reagálnak a gyümölcsösök, az ültetvények, az almatermésűek?
4: Jelenleg ott tartunk gyakorlatilag azokon a területeken, ahol nincs megoldva az öntözés, gyakorlatilag kénytelenek vagyunk abba hagyni a termelést. Muszáj, tehát öntözés nélkül nekem konkrétan van olyan része almafáknak, amelyek gyakorlatilag nem volt módom az öntözésre, és ezek gyakorlatilag kiszáradnak szemem előtt, az egyik napról a másikra kiszáradnak az almafák is. Nagyon rosszul tűrik. Az almánál ugye az volt a gond, főleg a felvásárlás, ugye az nem nagyon lehetett eladni az almákat, ez volt a legnagyobb gondja, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az almánál is csak a nagy termelők, akik tényleg maximálisan profi módon tudják megtermelni az almát, azok tudnak megmaradni. Elengedhetetlen a jégvédőháló, most már nem a jég miatt, hanem gyakorlatilag az UV-sugarakat, hogy megszűrje valamilyen szinten, illetve egy mikroklímát tudjon kialakítani a gyümölcsösbe. Tényleg érezzük a klímaváltozást. A kistermelők úgy gondolom, hogy almával nem tudnak talpon maradni egyáltalán. Szintén nagy mennyiségű öntözővizet igényel az alma is, és aztán még ott van a kilátatlan eladási árak.
3: És ha már az eladási árat említette, hogyan alakul a nagyban, illetve a piaci ára az almának?
4: Hát jelenleg ugye még csak termelők a nyári almákat takarítsák be. Ez nem tudja megmutatni igazából egyáltalán az árat. Figyeljük ugye persze a nemzetközi téren, hogy mik történtek, úgy, ahogy a mi vidékeinket is a tavaszi fagyok azért érintették ott május első környékén. Ugye a legnagyobb környékbeli termelő a lengyel termelők. Önállunk is nagyon nagy területeken érte fagykára gyümölcsösöket. Még nincsenek beslések, hogy náluk mekkora is ez a fagykár. Most így, ahogy én elnézem a homoktájnak a gyümölcsöseit, mi talán nem éreztük meg annyira ezt a fagykárt. Egy minimális 10-15%-os fagykár keletkezett, úgyhogy egy szép termésre tudnánk számolni, de ugye nem tudjuk a nemzetközi piacokon, hogy mi a helyzet.
3: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Természetesen.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban. Okay. Ajánlót hallottak. A 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyérgabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medencei szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák, Fejős Ornella riportja következik.
1: Sorban érkeznek a búzával megtelt zsákok Zentára. A kezdeményezéshez évről évre számos vajdasági termelő csatlakozik, akik felajánlásaikkal a rászorulókat és a gyerekeket segítő intézményeket támogatják. Az adománygyűjtés idei mottója: a gyermek mosolya többet ér minden pénznél. Hangya Nándor, felsőhegyi termelő.
2: Tavaly elfelejtettem, mert elnéztük a dátumot, most azért hoztam dupla zsákkal.
3: Miért érzi fontosnak ezt az akciót?
2: Mert sokan gondolunk egymásra ezért. Muszáj is, hogy valamit csináljunk. Ez vele jár.
1: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetség által megszervezésre kerülő programba Vajdaságból eddig mintegy 50 település kapcsolódott be. A felajánlásokból összegyűjtött búzát a későbbiekben lisztté őrlik, amelyből azután 33 vajdasági intézmény és szervezet részesül. Nagy Miklós a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke.
4: És eddig a pillanatig több mint 30 tonna gabona gyűlt össze. Ez még változhat valamennyire, hiszen mindig vannak, akik az utolsó pillanatban érkeznek, de mi már ezzel is nagyon elégedettek vagyunk, hiszen körülbelül ugyanazt a mennyiséget, amit a múlt évben összegyűjtöttünk, az idén is sikerül, és ebből a kapott lisztet utána a szervezetek között szét fogjuk osztani.
1: A program Kárpát-medencei szinti összefogás. A gyűjtéshez ebben az évben 19 magyarországi megye és 17 határon túli szervezet csatlakozott. Összesen 300 gyűjtőpontot nyitottak, a gyűjtés és pedig augusztus végéig tart a Kárpát-medencében. Tavaly mintegy 1100 tonna búzát adományoztak a gazdák. Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere program ügyvezetőjét hallják.
5: Nagyjából egy ilyen 500 szervezettel kötöttünk az elmúlt években szerződést, de alapvetően nyitott a program, mind a felajánlás, mind pedig a támogatott szervezetek tekintetében. Tehát ha van olyan szervezet, aki esetleg most hallott rólunk, és igényli a segítséget, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk, és igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés augusztus 5-én lesz a Magyarország Martonvásáron, amikor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak. Az összeöntött búzából készül majd el a magyarok kenyere.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A folytatásban most egy fontos közérdekű információ. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint ma 8 és 11 óra között véradási akciót tartanak Temerinben, a Lukián Musicki Kulturális Központ galériájában, és 13 óra, valamint 17 óra között Pancsován a Vöröskeresztben. Az aktuális vérkészletekről és az ellátottságról bővebb tájékoztatást a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet hivatalos honlapján, a transfuzia.rs oldalon érhetnek el. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy lehetőségeikhez mértán csatlakozzonak, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is segíthetik.

Rövidesen hírek következnek Loboda Árpád szerkesztésében, majd a hírek után ismét én várom Önöket a Mozaikban hasznos információkkal, érdekes beszélgetésekkel, és természetesen, ahogyan már megszokhatták, a legjobb zenékkel. Maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Tőlem fogják hallani a híreket egészen 16 óráig. Ma szavaz a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Erről beszélt Ana Brnabić házelnök tegnap este a Pink televízióban. Elmondta, hogy a vita szerdán mindenképpen lezárul, meg akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Brnabić úgy fogalmazott, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A házelnök szerint ez a legnehezebb parlamenti ülés, amióta betölti tisztségét, hozzátéve, hogy még azok az ülések is könnyebbek voltak, amikor füstgránátokat és paprikasprét vetettek be az ülésteremben. Az egyetlen napirendi pontot az ellenzék 62 képviselője nyújtotta be, a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. Mintegy 50 ezer befejezetlen építkezést tartanak nyilván Szerbiában, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55, Nizsben pedig 10 elhagyatott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak. Miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, Szerbiában eddig egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek meg. A Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, több szerbiai mérőállomáson az elmúlt 50 év legalacsonyabb értékeit mérték. Egyedül az 1909-es adatok voltak ennél is kedvezőtlenebbek, ezt nyilatkozta Dejan Vladikovic, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Bezdán és Slankamen között alakult ki. Az alacsony vízállás már most komoly fennakadásokat okoz a folyami hajózásban, és az elkövetkező hetekben tovább romolhat a helyzet. A szakember szerint a következő 15-20 napban, sőt várhatóan augusztus folyamán sem Szerbiában, sem a Duna felső vízgyűjtő területein nem várható jelentősebb csapadék. Emiatt a vízállás tovább csökkenhet, ami kedvezőtlenül érinti a folyami közlekedést és az energiatermelést is. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg is rendkívül alacsony befolyó vízmennyiséggel működik, ami működési nehézségeket okozhat.
0: Sport.
2: Marko Savić lett a Vojvodina labdarúgó klub új vezető edzője. A szakember a bemutatkozásán elmondta, edzői pályafutása egyik nagy célja volt, hogy egyszer az újvidéki klubot indíthassa, és bízik abban, hogy csapata megfelel majd a magas elvárásoknak. A klub vezetése a gyenge szezon kezdet miatt váltotta le Miroslav Tanygát. Savić szervezett, támadó futballt ígér, amely stabil védekezésre épül. Emellett kiemelt céljának nevezte a fiatal játékosok beépítését, mert szerint a Vojvodina jövőjét elsősorban a saját utánpótlás biztosíthatja. Véleménye szerint az eredmény mindenhol elvárás, ugyanakkor hosszú távon következetesen végzett minőségi munka hozza meg a sikert.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma sok napsütésben lesz részünk, a legmelegebb órákban 33 fokot mérhetünk majd.
1: Hírek
0: és azok háttere.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: A Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hírek után ismét itt vagyunk. Ha ma úgy érzik, hogy minden mozdulat több energiát igényel, nem csak önök érzik így, az extrém hőség a szervezetet is komoly terhelésnek teszi ki. Nézzük, mit mutat az orvos-meteorológiai előrejelzés. Szabadkán és környékén ma zavartalan napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig a délutáni órákra árnyékban 35-36 fokig is emelkedhet, ám a tűző nap és a felforrósodott levegő miatt a hőérzet ennél magasabb is lehet, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős lesz. 11 és 17 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napsütést, viseljenek világos, szellős ruházatot és fogyasszanak bőséges folyadékot. Az orvos-meteorológiai előrejelzés szerint az extrém meleg fokozottan megterheli a szervezetet. A szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, az idősek, a kisgyermekek és a várandósok különösen érzékenyek lehetnek, de az egészséges szervezetnél is jelentkezhet fáradékonyság, fejfájás, leveltség vagy akár koncentráció csökkenés is. A legforróbb órákban lehetőleg húzódjunk árnyékba, kerüljék a megterhelő fizikai munkát, és figyeljenek egymásra is ebben a rendkívüli hőségben.

0: Ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Töröktopolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Most egy hasznos és fontos közérdekű információ következik. Karbantartási munkálatok miatt ma több településen is áramszünetre kell majd számítani. Szabadkán 10 óra 45 perc és 11 óra 30 között a Lermontov utca és a Lukács-György utcákban szünetel majd az áram. Királyhalmon 11 és 12 óra között az Alma út, a Szegedi út egy része, valamint a környező tanyák maradnak áram nélkül. Ismét Szabadkán 11 óra 45 és 12 óra 30 között az Ánka-Butorác utca, a Maxim Gorki utca, a Jován Mikity utca és a Celje utca egyes részein szünetel majd az áramszolgáltatás. Kisbosznián pedig 13 és 14 óra között a Szabadkai utca egy része, valamint a Kisbosznia település egyes házszámai lesznek érintettek az áramszünetben. A szolgáltató az érintett fogyasztók megértését és türelmét kéri a karbantartási munkálatok idejére. Okay.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q-Colt S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061 1 999 393, valamint 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 11:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Most pedig egy dupla programajánló. Ha hétvégére keresnek egy jó programot, két remek rendezvényt is ajánlunk majd a figyelmükbe. Augusztus 1-én szombaton Orom ismét megtelik majd élettel, hiszen megrendezik a 9. Oromiak nagy világ találkozóját, amelyhez idén az 5. Sörfesztivál is csatlakozik. A nap veterán motorok és autók látványos felvonulásával indul, délutántól pedig az Arany János általános iskolánál folytatódnak majd a programok. A látogatókat főzőverseny, sörös ügyességi betélkedő, gyermekfoglalkozások, kiállítás, egésznapos kirakodóvásár és persze Laci konyha is várja. Az esti hangulatról az Eridanus majd a Perpetuum Mobile zenekar fog gondoskodni. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak egy tartalmas egésznapos közösségi rendezvényre. Szintén augusztus 1-én Martonoson rendezik meg a 24. nemzetközi halászléfőző versenyt. A főzőcsapatok már reggeltől összemérik tudásukat, a jó hangulatról pedig egész nap változatos programok színpadra lép majd Subec Tamás, a Demjén Respekt műsorral, fellép Fenyvesi Petronella is, emellett süteményverseny és képkiállítás is várja majd a látogatókat, tehát akár Oromot, akár Martonost választják, egy biztos szombaton sem maradnak majd élmények nélkül.

0: Idén is teljesíti a kívánságokat.
1: Manu.
0: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
2: Indul a mandula!
0: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Takataka, kisbikini, meg ilyesmi, takataka.
0: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
4: Legyenek ott!
0: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
5: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Kis János,
4: nagy buli.
0: Ajánlót hallottak.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: 11 óra előtt járunk kicsivel, de előtte még egy friss közlekedési információ következik. Hallgatói jelzések szerint Bajsa központjában, Topolyán az Almex benzinkút környékén, Bácskos útfalván az autómosónál, valamint Zentagunarason az iskola közelében is továbbra is közlekedési rendőri ellenőrzésekre kell számítani. Emellett Palicson a Stop Shop környékén, valamint Pacséron a Gomex közelében is aktívak a rendőrök. Ahogyan mondani szoktam, ne a sietség, hanem a biztonság érjen célba elsőként. Kívánunk mindenkinek biztonságos és balesetmentes közlekedést. Nem sokára 11 óra hírek következnek, a hírek után pedig a bajsai önkéntes tűzoltó testület munkájába nyerhetnek majd betekintést. Megtudhatják, milyen feladatokat látnak el a mindennapokban, hogyan készülnek a bevetésekre és miért gyűjtenek egy új tűzoltó kamion megvásárlására. Tartsanak velünk a hírek után is!

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Ma szavaz a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról, erről beszélt Anna Brnabić házelnök. Elmondta, hogy a vita mindenképpen lezárul, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Brnabić úgy fogalmazott, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A házelnök szerint ez a legnehezebb parlamenti ülés, amióta betölti tisztségét. Hozzátette, hogy még azok az ülések is könnyebbek voltak, amikor füstgránátokat és paprikasprét vetettek be az ülésteremben. Az egyetlen napirendi pontot az ellenzék 62 képviselője nyújtotta be a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a polgárokat, hogy megtévesztő elektronikus levelek terjednek, amelyekben ismeretlen feladók a köztársasági geodéziai intézet munkatársainak adják ki magukat, és pénz befizetésére próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium óvatosságra int és arra kéri a polgárokat, hogy ne reagáljanak ezekre az üzenetekre. A hamis e-mailek első ránézésre hivatalosnak tűnő cím érkeznek, és a levél tárgyában szereplő hivatkozás is megtévesztő lehet. A hivatalos közlemény szerint olyan csalási módszerről van szó, amelynek során a feladó e-mail címét meghamisítják, hogy úgy tűnjön, mint egy hivatalos állami intézmény küldte volna az üzenetet. Mintegy 50 ezer befejezetlen építkezést tartanak nyilván Szerbiában, ezért az állam harmadik alkalommal is meghosszabbította a kivitelezések befejezési határidejét. A félbemaradt beruházások hátterében engedélyezési problémák, rendezetlen tulajdonviszonyok, valamint a beruházók csődje áll. Belgrádban 55, Nizsben pedig 10 elhagyott építkezést vettek nyilvántartásba. Szakértők szerint egyes befektetők szándékosan halogatják a munkálatok befejezését, mert az építési szabályok módosítására várnak. Miközben más európai országokban pénzbírsággal és magasabb adókkal ösztönzik a beruházókat a befejezésre, addig Szerbiában egyetlen felelőtlen befektetőt sem büntettek még meg. A Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, több szerbiai mérőállomáson az elmúlt 50 év legalacsonyabb értékeit mérték, egyedül az 1909-es adatok voltak ennél is kedvezőtlenebbek. Ezt nyilatkozta Dejan Vladikovics, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Bezdán és Slankamen között alakult ki. Az alacsony vízállás már most komoly fennakadásokat okoz a folyami hajózásban, és az elkövetkező hetekben tovább romolhat a helyzet. A szakember szerint a következő 15-20 napban, sőt várhatóan augusztus folyamán sem Szerbiában, sem a Duna felső vízgyűjtő területein nem várható jelentősebb csapadék. Emiatt a vízállás tovább csökkenhet, ami kedvezőtlenül érinti a folyami közlekedést és az energiatermelést is. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg is rendkívül alacsony befolyó vízmennyiséggel működik, ami működési nehézségeket okozhat.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, ma a napsütésé lesz a főszerek, a legmelegebb órákban 33 fokot is mérhetünk.
4: Friss hírek minden órában.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.
5: Reklám következik.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
8: Reklámot hallottak.

0: De van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Ahogy ígértem, most egy különleges emberekből álló közösséget mutatunk be. Amikor megszólal a tűzoltó sziréna, legtöbben csak a bevetést látjuk vagy halljuk, pedig a háttérben rengeteg önkéntes munka, felkészülés és közösségi összefogás áll. A Bajsai Önkéntes Tűzoltó Testület évek óta nem csak a település biztonságáért dolgozik, hanem a fiatalok bevonására és a felszerelés folyamatos fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Június eleje óta pedig egy tűzoltó kamion megvásárlására is gyűjtenek, hogy miért van erre szükség, hogyan dolgoznak a mindennapokban és miként segíthet a közösség, arról Dobrik Tímeával, a Bajsai Önkéntes Tűzoltó Testület elnökségi tagjával beszélgetek, aki az önkéntes tűzoltó gyerkőcökkel több mint 10 éve foglalkozik. Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, tehát üdvözöllek a stúdióban.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük egy kis bemutatkozással. Mióta működik a Bajsai Önkéntes Tűzoltó Testület, és jelenleg hány aktív tagja van az Egyesületnek?
3: 1934-ben alakult a Tűzoltó Egyesület Bajsán, és jelenleg 50 aktív tagja van, és egy 20-25 inaktív taggal még rendelkezünk, akik külföldön élnek, vagy már idősebbek.
2: Ebben a gyerekek is beletartoznak?
3: A gyerekek az 50 tagban benne vannak, és ők folyamatosan, ugye szaporodunk, folyamatosan jelentkeznek a gyerekek, és örömmel járnak a tűzoltó edzésekre.
2: Milyen képzéseken vesznek részt a tagok, és hogyan készülnek fel a különböző bevetésekre?
3: A különböző bevetésekre a Topolyai Tűzoltó Egyesület és a Szerbai Tűzoltó Egyesületen keresztül mindig vannak tanfolyamok, amit rendszeresen járunk, és rendszeresen részt veszünk, és így tudjuk magunkat fejleszteni az új mindenféle szabályokhoz és az új felszerelésekkel tudunk aktívan és hatékonyan dolgozni.
2: Mennyire nehéz ma új önkénteseket találni? Van utánpótlás? Vagy hogyan kezdődik a fiatalok bevonása már gyerekkorban? Igyekeznek megszeretetni velük ezt a hivatást, programokkal toborozni őket?
3: A gyerekekkel már az óvodában, mivel ugye ott mindig vannak ezek az egyhetes
2: Nyílt napok,
3: és akkor ott mindig bemutatjuk, hogy egy tűzoltó kamionról mit lehet és hogy lehet szerelni, és hogy lehet tüzet oltani.
2: És itt locsolni, amit a gyerekek locsolni, nagyon szeretnek.
3: Nagyon-nagyon szeretnek. Így tehát van egy kis betekintésük, utána pedig megkérdezik és jöhetnek hozzánk, mindenkit szeretettel várunk, nem csak óvodásokat, hanem már kisebbeket is, aki érdeklődik, bemutatjuk, eljönnek az edzésekre, és akkor akinek tetszik, az marad.
2: Vannak táborok, nyílt napok táborok, is?
3: Táborjaink is vannak, és nyílt napjaink is vannak, minden évben szeptemberben van egy ilyen családi hétvégénk, ahol többi egyesülettel együtt egy szép folyamatos, egésznapos műsorunk van, amit bárki megnézhet, de így a gyerekek tudnak értesülni a dolgokról, és nagyon sokan jönnek, és örülnek, hogy részt vehetnek ezeken a napokon.
2: Milyen korosztályt szoktak várni ilyenkor?
3: Hát a korosztály az olyan 3-4 éves kortól szinte a
2: Az
3: 50 évesig, mert ugye nem csak a gyerekek, hanem nagyon sokan vagyunk, akik idősebbek is, részt veszünk ezekre az akciókon, és ugyanúgy versenyzünk, és folyamatosan készítjük fő magunkat az újabb és újabb lehetőségekre, vagyis az újabb megtanulását a dolognak, hogy minél hatékonyabbak és minél összefogottabbak legyünk, hogyha megtörténik a baj.
2: Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen valaki, aki arra adja a fejét, vagy a szívét, lelkét, hogy ezt a hivatást válassza, és önkéntes tűzoltó legyen?
3: Hát elsősorban felelősségteljes, és bajtársias, ami tehát mindenki összefogásban együtt az erő, és így tudunk hatékonyan részt venni a feladatban.
2: Úgy hallottuk, június eleje óta egy tűzoltó jármű megvásárlására is gyűjtenek. Hogyan született meg ez a kezdeményezés, miért lenne jó és óriási segítség ez az egyesület számára? Miben könnyíthetné meg a mindennapi munkájukat?
3: Hát ez a dolog, ez úgy kezdődött nálunk, hogy ugye, mivel, hogy mi vagyunk a topolyai községben az egyetlen olyan egyesület, akinek nincsen kamionja, így egy óriási nagy segítség volna ez, hogyha meg tudnánk a kamiont venni. A faluban nagyon nagy összefogás értünk el, nagyon-nagyon sok ember adományozott, és segítséget nyújtott, és reméljük, hogy ki tudjuk végigvinni, hogy a kamion hazaérjen még az idén.
2: Miben lesz ez más, mint a mostani jármű? Mennyi hely lesz benne, mi mindenre tud majd szolgálni, és mennyi vizet tud szállítani?
3: Elsősorban ugye, mivel, hogy most nem rendelkezünk egy ilyen kamion, egy autónk van, egy komolyabb autónk, most pedig viszont, hogyha már meg lesz a kamion, vizet tudjuk szállítani, sokkal több ember elfér benne, és persze a felszerelés kéznél lesz, és rögtön tudjuk oltani a tüzet.
2: Hol tart jelenleg a gyűjtés? Hogyan tudnak hozzájárulni azok, akik szeretnének támogatni egy ilyen kezdeményezést?
3: A gyűjtés az úgy történik, hogy van a honlapunk, ahol van egy nyitott bankszámlaszám, viszont az önkéntes gyűjtőknél, mindenkinél lehet még befizetni, mi azt a számlával igazoljuk, hogy ki mennyit adott, és bármikor bármelyikünkhöz fordulhat, vagy pedig hát az elnökünkhöz.
2: Mondjunk egy telefonszámot, vagy egy elérhetőséget, vagy akár ezt a weboldal címet. Akkor a telefonszámot. Gondolom, az ilyen fejlesztések mellett a mindennapi működéshez is szükség van támogatásra, de mire lenne most még ezen kívül legnagyobb szükség az egyesületnek?
3: Hát a felszereléseket, hogy minél többet tudjuk használni, minél többet tudjunk megvenni, és minél többet tudjuk használni, amivel a gyerekeket föl tudjuk készíteni, és a mindannyiunkat, hogy hatékonyabbak legyünk a
2: szükség esetén. Biztosan sok emlékezetes bevetésen vannak már túl. Van olyan történet, amely különösen megmaradt önökben, és jól mutatja, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az önkéntes tűzoltók?
3: Hát konkrétumot nem tudunk úgy kiválasztani, mert mindegyik a maga egyedi esete, és mindig ugyanaz a legfontosabb, hogy összeszedetten csapatként tudunk elmenni a tűzesethez, és mindenki tudja, hogy mit kell fogni, és mit kell csinálnia.
2: Hát ez a legfontosabb. Kimentek-e itt a környező településekre most ebben a nyári időszakban több helyen ezekhez a tüzekhez?
3: Igen, a 4 tagunk volt Moravicán nemrégen, és teljesítették a feladatot megfelelően.
2: Mit üzenne azoknak a fiataloknak, vagy akár felnőtteknek, akik gondolkoznak azon, hogy csatlakoznának a Bajsai Önkéntes Tűzoltó Testülethez? Milyen élményeket és értékeket adhat ez a közösség számára?
3: Ez a közösség legfőképpen a bajtársiasságra, az összefogottságra, az egymással mindig konkrétan és szépen és hivatalosan és kedvesen foglalkozunk, tehát az összefogásban van az erő, és csak így működhet egy egyesület, ahol a legkisebb és a legidősebb is ugyanolyan fontos és ugyanolyan szükséges láncszeme a dolognak, hogy az konkrétan és megfelelően történjen, amikor kell.
2: Tehát érdemes a legkisebbektől a legidősebb személyekig önkénteskedni. Az önkéntes tűzoltók munkája sokkal több, mint beavatkozás egy-egy kár esetnél. Szolgálat, felkészülés és közösségi összefogás az egész év folyamán. Bízunk benne, hogy a beszélgetésünkkel sikerült közelebb hoznunk a hallgatóinkhoz ezt a hivatást, és talán a tűzoltók, ami a megvásárlásához is egyre többen hozzájárulnak majd. Aki szeretne támogatni és segíteni, az a tűzoltóság a Bajsai Önkéntes Tűzoltó Testület honlapját keresse, és ott megtalálja megfelelő információkat. Dobrik Tímának köszönöm a beszélgetést, a Bajsai Önkéntes Tűzoltó Testületnek pedig további sikeres és biztonságos munkát kívánunk.
3: Köszönjük szépen!

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: L. Green, Let's Stay Together slágere után most pedig következzen néhány programajánló. Július 31-én pénteken különleges esti programmal várják az érdeklődőket az Óbecsei Zsilipnél. Az Egy Este a Zsilipen elnevezésű rendezvényen hajókirándulás, helyi bor és sörkóstoló, vezetett séta a történelmi Zsilipen, valamint előadás is várja majd a látogatókat. Ugyancsak július 31-én pénteken 20 órától a Palicsi nyári színpadon ad koncertet a Szabadkai Szimfonikus Zenekar. A Cinefónia című esten a filmtörténet legismertebb dallamai csendülnek fel szimfonikus hangszerelésben. A zenekart Mikica Jeftić vezényli, szólistaként pedig Nevena Reilin, Dusán Szvilár lépnek majd színpadra. A kedvezőtlen időjárás esetén a koncertet augusztus 1-én szombaton rendezik meg majd ugyanebben az időpontban. A rendezvényekről és a további programokról bővebb információt a Pannoner TV honlapján a programok és rendezvények menüpontban találnak, keressék a www.pannonertv.com oldalt.

0: a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Friss határhelyzet jelentés következik. A Border Watcher adatai szerint a kisebb határátkelőkön továbbra is kedvezőbb a forgalom. Királyhalom és Ásotthalom között 15-20 perces várakozásra kell számítani Magyarország irányába. A Kelebi, a Tompa, valamint a Horgos 1 Röszke egy határátkelőn 30-35 perc, míg a Horgos 2 Röszke 2 autópálya átkelőn több mint 1

egy órás a várakozás Magyarország felé. Szerbia irányába a Röszke 1 Horgos 1 határátkelőn és a Röszke 2 Horgos 2 autópálya átkelőn pedig 30 percnél hosszabb a várakozás. A nagy meleg miatt víz nélkül ne induljanak útnak, és ha tehetik, válasszák a kisebb határátkelőket, ahol jelenleg rövidebb a várakozási idő. Most pedig következzenek a hírek, a híradó után ismét itt leszünk a Mozaikkal, tudják, friss információk, hasznos tudnivalókkal, érdekes beszélgetésekkel, és a legjobb zenékkel várjuk majd önöket. Ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád, a híradó fő témái. Ma is folytatódik a szerb parlament azon ülése, amelyen a kormány ellen benyújtott bizalmatlanság indítvány van napirenden. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, erdőtüzek pusztítanak Európa több országában is, és begyűjtötték a búzaadományokat Zentán, ha a Magyarok Kenyere programra. Jönnek a részletek. Ma szavaz a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról, erről beszélt Ana Brnabić házelnök. Elmondta, hogy a vita mindenképp lezárul ma, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Brnabić úgy fogalmazott, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A házelnök szerint ez a legnehezebb parlamenti ülés, amióta betölti a tisztséget. Hozzátéve, hogy még azok az ülések is könnyebbek voltak, amikor füstgránátokat és paprikasprét vetettek be az ülésteremben. Az egyetlen napirendi pontot az ellenzék 62 képviselője nyújtotta be, a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A Duna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, több szerbiai mérőállomáson az elmúlt 50 év legalacsonyabb értékeit mérték, egyedül az 1909-es adatok voltak ennél is kedvezőtlenebbek. Ezt nyilatkozta Dejan Vladikovics, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet hidrológusa. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Bezdán és Slankamen között alakult ki. Az alacsony vízállás már most komoly fennakadásokat okoz a folyami hajózásban, és az elkövetkező hetekben tovább romolhat a helyzet. A szakember szerint a következő 15-20 napban, sőt, várhatóan augusztus folyamán sem Szerbiában, sem a Duna felső vízgyűjtő területein nem várható jelentősebb csapadék. Emiatt a vízállás tovább csökkenhet, ami kedvezőtlenül érinti a folyami közlekedést és az energiatermelést is. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg is rendkívül alacsony befolyó vízmennyiség működik, ez pedig működési nehézségeket okozhat. Dél-Európa pedig lángokban áll, Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. A tűzoltásban Szerbia is segít, az egyik legérintettebb térségbe, Spanyolországba küldött Super Puma helikoptert a pusztító erdőtüzek megfégezésére. Mecserik Anita összefoglalóját hallják.
2: Lángok uralják Európa több térségét, erdők égnek, településeket ürítenek ki, és ezrek dolgoznak a tüzek megfékezésén. A hatóságok szerint a veszély még nem múlt el, a következő napok időjárása pedig újabb kihívásokat tartogat. A legsúlyosabb helyzet Franciaország délnyugati részén, Bordeaux térségében alakult ki. A Gironde megyében tomboló tüzek eddig mintegy 42 ezer hektárnyi területet perzseltek fel, és több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok lakóházakat is elértek, miközben több ezer tűzoltó és katona dolgozik a tűz megfékezésén. Emmanuel Macron, francia elnök, a katasztrófa sújtotta térségbe látogatott, ahol azt ígérte, hogy az állam minden szükséges segítséget megad az érintetteknek. Spanyolországban is kritikus a helyzet. A Madrid környéki, valamint az Ávila, Castellón és Toledo térségében pusztító tüzek miatt eddig több mint 73 ezer embert evakuáltak. A legtöbb kitelepített Madrid tartományból származik. A spanyol kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, a hadsereg különleges egységeit is bevetették, és országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a sűrű füst és a gyorsan változó tűzhelyzet miatt tartsák be az utasításokat. Eközben a nemzetközi segítségnyújtás is elindult, Szerbia egy Super Puma helikoptert küldött Spanyolországba. A segítség az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül érkezett támogatásokhoz csatlakozik, amelyben több ország is részt vesz. Erdőtűz pusztít Törökországban, Antalya közelében is. A lángok megfékezésén helikopterek, repülőgépek és több mint 100 erdészeti illetékes dolgozik. A helyzetet tovább nehezíti a rendkívüli hőhullám. Egyes térségekben a hőmérséklet meghaladja 40 Celsius fokot, a Danában pedig akár az 50 fokot is elérheti. A görög turista paradicsomban Páros szigetén is pusztít az erdőtűz, már több településről is evakuálni kellett a lakosságot. A gyorsan terjedő tűz elől sokan a tengerpartra menekültek. A helyi egységek a közeli Naxos és Szíros szigetéről, valamint a görög szárazföldről is erősítést kértek. Erdőtüzekről számoltak még be, továbbá Portugália, Ukrajna és Montenegro térségében is. A hatóságok attól tartanak, hogy az újabb hőhullám ismét kedvezhet a lángok terjedésének.
1: Begyűjtötték a búzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyér gabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medencei szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Fejős Ornal a riportja.
0: Sorban érkeznek a búzával megtelt zsákok Zentára. A kezdeményezéshez évről évre számos vajdasági termelő csatlakozik, akik felajánlásaikkal a rászorulókat és a gyerekeket segítő intézményeket támogatják. Az adománygyűjtés idei mottója: a gyermek mosolya többet ér minden pénznél. Hangya Nándor, felsőhegyi termelő.
3: Tavaly elfelejtettem, mert elnéztük a dátumot, most azért hoztam dupla zsákkal.
4: Miért érzi fontosnak ezt az akciót?
3: Mert sokan gondolunk egymásra ezért. Muszáj is, hogy valamit csináljunk. Ez vele jár.
0: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetség által megszervezésre kerülő programba Vajdaságból eddig mintegy 50 település kapcsolódott be. A felajánlásokból összegyűjtött búzát a későbbiekben lisztté őrlik, amelyből azután 33 vajdasági intézmény és szervezet részesül. Nagy Miklós a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke.
5: És eddig a pillanatig több mint 30 tonna gabona gyűlt össze. Ez még változhat valamennyire, hiszen mindig vannak, akik az utolsó pillanatban érkeznek, de mi már ezzel is nagyon elégedettek vagyunk, hiszen körülbelül ugyanazt a mennyiséget, amit a múlt évben összegyűjtöttünk, az idén is sikerül, és ebből a kapott lisztet utána a szervezetek között szét fogjuk osztani.
0: A program Kárpát-medencei szinti összefogás. A gyűjtéshez ebben az évben 19 magyarországi megye és 17 határon túli szervezet csatlakozott. Összesen 300 gyűjtőpontot nyitottak, a gyűjtés és pedig augusztus végéig tart a Kárpát-medencében. Tavaly mintegy 1100 tonna búzát adományoztak a gazdák. Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere program ügyvezetőjét hallják.
6: Nagyjából egy ilyen 500 szervezettel kötöttünk az elmúlt években szerződést, de alapvetően nyitott a program, mind a felajánlás, mind pedig a támogatott szervezetek tekintetében. Tehát ha van olyan szervezet, aki esetleg most hallott rólunk, és igényli a segítséget, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk, és igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés augusztus 5-én lesz a magyarországi Martonvásáron, amikor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak. Az összeöntött búzából készül majd el a Magyarok Kenyere.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 5000 látogatót fogadott egy hónap alatt a Vénusz városi úszoda Topolyán, és javában tart a nyári turista idén. Utána nézünk, melyek a legnépszerűbb úti célok. 5000 vendéget fogadott egy hónap alatt a topolyai Vénusz városi úszoda, a Vajdaság legújabb fürdőkomplexuma egy hónapja nyitotta meg a kapuit, a visszajelzések pedig rendkívül pozitívak. A beruházással Topolya újabb mérföldkőhöz érkezett, egy korszerű sport és rekreációs központtal gazdagodott. Rózsa Krisztina járt a helyszínen.
7: Topolyán a vendégeket úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja. A különböző szolgáltatásoknak köszönhetően minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó sportolásról, családi programról vagy pihenésről. Balog Ádám.
8: Jól érzem magam, és itt nagyon jó.
7: Melyik a kedvenc medencé?
8: A kis medence.
7: A modern komplexum rövid idő alatt a város legkedveltebb kikapcsolódási helyszínévé nőtte ki magát. Rózsa Levente.
9: Az én véleményem szerintem ez egy tökéletes medence, vagy hát egy fürdőhely lett ahhoz képest, hogy hogy indult. Másodjára vagyok itt, általában mamámmal szoktam jönni ugye fürdeni, de viszont barátokkal is szoktunk jönni. A sportmedence tetszik a legjobban, mert ugye szeretek úszni.
7: A helyiek szerint az úszoda megnyitása egy régóta várt beruházás volt. Sokan rendszeres vendégként térnek vissza, és elégedettek a létesítmény színvonalával. Madarász Lenke és Farkas Julianna.
10: Nagyon szép, gyönyörű minden. Minden nagyon tetszik.
11: Végre van valami Topolyán, ami szép, megfelelő, mivel a tó sajnos az nem olyan, mint régen volt, és ez legalább helyettesíti részbe a kedvünkre való úszást meg. Hát itt létett. Különben ez a medence, örülhetünk, hogy van, régóta várunk rá.
7: A tervek szerint hamarosan úszóiskola is indul az úszodában, emellett együttműködést alakítanak ki az oktatási intézményekkel is. A téli hónapokban még több látogatóra számítanak. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
12: A nyári szünet után pedig majd le fogunk ülni és tárgyalni fogunk az iskolaigazgatókkal, valamint a tornatanárokkal, és szeretnénk egy programot kidolgozni, amelyben a testnevelési óráknak egy részét majd itt az úszodában szeretnénk megtartani. Ezt majd megbeszéljük a tornatanárokkal és az iskolaigazgatókkal, hogy hányadikos gyerekek, és hogy milyen intenzitással járnának majd ide, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki megtanuljon Topolya községben úszni. Nem csak a topolyai, hanem a falusi iskolákat is szeretnénk majd bevonni ebbe a programba.
7: Topolya polgármestere szerint Európa színvonalú beruházást sikerült megvalósítani. Mint mondta, az elmúlt egy hónapban nem csak Topolyáról, hanem a környező településekről, valamint külföldről is érkeztek vendégek az úszodába. Hozzátette, a következő időszakban egy korszerű konditerem is megnyitja kapuit.
1: Javában tart a nyári turista idény, a nyár sokak számára egyet jelent a pihenéssel és az utazással. A szerbiai turisták idén is elsősorban a tengerparti nyaralásokat részesítik előnyben, de egyre többen választanak más úti célokat is. Az utazási irodák szerint az idei szezon ugyan nem indult teljesen zökkenőmentesen, a kezdeti bizonytalanság után viszont ismét megélénkült az érdeklődés a különböző utazások iránt. Csernai Panna riportja.
13: A nyár derekán sokan már túl vannak az idei üdülésen. Az úti cél kiválasztásánál a legtöbben a korábbi jó tapasztalatokra, valamint arra is figyelnek, hogy ne kelljen nagy tömegre számítani. Alexandra Vidovics. Az idei nyaralásunkat már letudtuk. Görögországban voltunk, szép volt. Azt a helyet választottuk, ahol 2 éve is voltunk. Teljesítette az elvárásainkat, nem volt nagy tömeg, ezért is választottuk. Minden a legjobb volt. Az utazási irodák szerint az idei turista szezon már tavaly novemberben elkezdődött, amikor megkezdődött a görögországi, valamint a törökországi, tunéziai és egyiptomi utazási csomagok értékesítése. Kalacsi Bojana, utazási iroda tulajdonos. Nagyon jól indult és a maga útján halad. Ez a politikai helyzet miatt tapasztaltunk némi megtorpanást az értékesítésben. Az emberek egyszerűen kivárták, hogy lássák, mi fog történni. Körülbelül júniusban azonban, amikor elindultak az első turista csoportok, és kiderült, hogy nem következett be jelentős áremelkedés, sem az üzemanyag, sem a repülőjegyek tekintetében, valamint a határokon sem alakultak ki akkora torlódások, mint amilyenekre sokan számítottak, ismét beindult az érdeklődés. A szezon végül a megszokott módon alakult, ahogyan az lenni szokott minden évben. A szerbiai turisták többsége továbbra is Görögországot választja, míg a vajdasági magyarok körében Horvátország is népszerű úti cél. Emellett Egyiptom és Törökország iránt is nagy az érdeklődés. Az utazási szokások is folyamatosan változnak. A fiatalok egyre gyakrabban szervezik meg saját maguk az utazásukat az internet segítségével, míg az idősebbek továbbra is szívesebben fordulnak az utazási irodákhoz. A szakemberek szerint azok járnak a legjobban, akik már télen lefoglalják a nyári pihenést, hiszen ilyenkor a legnagyobb a választék és a kedvezmények is elérhetők. Tóth Borisz, utazási iroda tulajdonos.
14: Azok, akik pedig nem tudják előre a szabadságot, vagy nem tudják, hogy hogyan alakul a nyári időszak, majd egyszer csak azzal szembesülnek, hogy mégis tudnak utazni. Szerintem nekük sem kell csüggedni, mert folyamatosan érkeznek hozzánk az irodákba a különböző last minute akciók, amelyek sokszor még olcsóbbak is, mint a first minute akciók. Ezeknél azonban tudni kell azt, hogy azonnal úgymond le kell rájuk csapni. Tehát, hogy számos iroda ezeket az akciókat megkapja, és nyilván itt sok hezitálásra nincs idő. Azt kell, hogy mondjam, hogy még most is főszezonban találunk olyan görögországi apartmanos autóbusszal összekötött 10 napos vagy 10 éjszakás nyaralásokat, amelyeket 250-60 euróért értékelnek két ágyas szobákban személyenként.
13: Még tart a nyári főszezon. Az utazási irodák szerint továbbra is érdemes figyelni az aktuális ajánlatokat.
1: Kétnapos lovas tábor tart Szabadkán az Imperiál Lovas Klub. A Lovon vagy elnevezésű tábor második turnusában 15 gyermek töltheti napjait a lovak közelében, miközben a lovaglás alapjaival és az állattartás mindennapi feladataival is megismerkedhetnek, aktívan bekapcsolódhatnak az állatok gondozásába is, segítenek a lovak tisztításában, ápolásában és etetésében. Vajtai Viktória látogatott ki a Ménesbe.
15: Patadobogás, nevetés és kíváncsi tekintetek fogadják azokat, akik ellátogatnak a Lovon vagy elnevezésű táborba. A rendezvény során 15 gyermek tölthet két napot a lovak közelében. Közülük többen korábban is lovagoltak már, és elsősorban a lovak iránti szeretetük miatt jelentkeztek a táborba. Máté Albert.
16: Én mivel már lovagoltam, meg a húsvéton is részt vettem, ezért nekem nagyon tetszik meg, amikor lovaglunk, akkor mindig kell arra figyelni, hogy akkor a ló ne álljon meg, mert ha megáll, akkor nehéz egy kicsit megindítani, és mindig kell egy kicsit adni a lábbal.
15: A nyerekben töltött idő azonban csak egy része a programnak. A gyerekek segítenek a lovak ápolásában, tisztításában és etetésében is. Itt is közelből tapasztalhatják meg, milyen felelősséggel jár az állattartás. Winkler Veronika.
17: Az unokatestvérem is volt, tetszett az ügetés, meg jó ügetelni, meg szépek a lovak, cuki néznek ki, meg hát leginkább a dáma tetszik.
15: A lovak és a fiatalok között rövid idő alatt különleges kapcsolat alakult ki. A szervezők szerint a közös munka fejleszti az önbizalmat, a türelmet és az egymás iránti figyelmet is. Keresztes Teréz, lovasedző.
18: Ez a Lovon vagy lovas tábor, ez az idei évben ez a második váltása már, amikor 15 gyerek két napot itt van nálunk a Ménesben reggel 8-tól 18-ig. Itt mindenféle lovazás és lóval kapcsolatos dolog bele van rakva, a lovak előkészítése, vezetése, vakarása, nyergelése, pónilovagolás, nagy lovon lovagolás, lovaskocsizás és a lovak fürdetése, sörény készítés, farok fonás, ilyesmik a napi program részei, ahol a gyerekeket arra szeretnénk ösztönözni, hogy megszeressék a lovat.
15: A tábor célja a lovaglás népszerűsítése és a sportág megszerettetése már egészen fiatal korban. A szervezők arra törekednek, hogy a résztvevők ne csak új ismeretekkel gazdagodjanak, hanem életre szóló élményekkel és olyan hasznos tapasztalatokkal térjenek haza, amelyeket később is kamatoztathatnak.
1: Hagyományokkal és régi mesterségekkel ismerkednek a fiatalok a Tiszacentmiklósi kézműves táborban. A programot már 32. alkalommal szervezi meg a helyi magyar kultúrkör. Az ötnapos táborban 30 gyerek vesz részt, akik különböző országok hagyományairól és szokásairól tanulnak. Fejös Ornella és Mecseri Kanita riportja.
2: Teljesen megtelt gyerekekkel a Magyar Kultúrkör Székháza, a tábor színhelye. A gyerekek csapatokban dolgoznak, pontokat gyűjtenek, és egy-egy adott témát dolgoznak fel. Mindemellett többféle technikát és hagyományos mesterségeket is kipróbálhatnak. Varga Dalma, Magyar Kanizsa.
19: Azért jöttem el, mert eleve szeretek kézműveskedni, és otthon sokat játszom, és nagyon szeretek barátkozni, és úgy gondoltam, hogy már sok barátot tudok itt szerezni.
20: Hogy néz ki itt egy napotok?
19: Hát tegnap Amerikáról beszélgettünk, és azt játszottam, hogy egy indián vagyok, mert nagyon szeretem az indiánokat.
2: A rendezvény régebben csak a nemezelésre épült, mára azonban számos kézműves foglalkozást felölel. A többi között ilyen a batikolás, a szövés, a gipszöntés és a gyertyakészítés. A szervezők ugyanis több mesterséget szeretnének bemutatni és megszerettetni a gyerekekkel. Csiz Maria Csenge, Kerekegyháza.
4: Második alkalommal vagyok itt, és apukám itt nőtt fel Tiszaszent Miklóson, és a rokonjaimnál vagyok, és azért jöttem el a táborba, mert én nagyon szeretek kézműveskedni, és nagyon szeretem a gyertyaöntést, nagyon szeretek mindent csinálni, szóval az összes program a kedvencem.
2: A Tisza-Szentmiklósi kézműves tábor immár 32 éve biztosít lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy közelebb kerüljenek a hagyományokhoz és a népi kézművességhez. A szervezők úgy vélik, a hagyományőrzés akkor lehet igazán élő és értékes, ha a fiatalabb generációk is megismerik, megszeretik és tovább viszik azt. Reperger Miklós, a Magyar Kultúrkör elnöke.
21: Az idén is sikerült összehozni elég szép kis tábort 30 gyerekkel, és az az érdekes, hogy vannak Németországból is, Spanyolországból is, Magyarországról is gyerekek, meg a környező településekről, Adáról, Zentáról, Magyarkanizsáról, Csókáról, persze falubeli gyerekek is itt vannak velünk. Én remélem, hogy itt ezzel tulajdonképpen öregbítsük a Kultúrkör, az Egyesület helyzetét.
2: A tábor utolsó estéjén pénteken gyújtják meg a sokak által várt és szeretett tábortüzet, és akkor derül ki az is, hogy melyik csapat szerezte a legtöbb pontot.
1: A pontos idő 12 óra, 22 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, a délután is a napsütésére lesz a főszerep. A legmelegebb órákban 33 fokot is mérhetünk.
23: Egy óra múlva is, csak a legfrissebbek.
24: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
25: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
29: Várom a postást.
28: Jön a nyugdíj?
29: Azt várhatom.
28: A számlákat hozzák.
29: Na azt nem várnám.
28: Hát akkor?
29: Ma hozzák a hét napot.
30: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
31: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
32: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 29-én, azaz szerdán a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 41 para, 100 forint 32 dinár 52 para, 1 svájci frank 125 dinár 98 para, 1 angol font 136 dinár 91 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 96 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már, sok olcsó beszéd. Meg akarsz halni, mert nincs miért élj, már nem számít más,

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már, sok olcsó beszéd.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
2: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Az Ostró Macsó 2008-as slágere a Jó Nekem című dala szólt az imént, most pedig 12 óra 42 perc tájékán járunk. Ideje megnézni, milyen műsorokkal várja önöket ma a Pannon Televízió. 13 órától a Szűz Mária képmására teremtve című ismeretterjesztő film várja a nézőket, 14 órától jelentkezik a Pannon Gazda, benne friss agrárhírekkel, valamint termény és felvásárlási árakkal, 14:30-tól a Kalamár és Vajdasági Gyerekek verseit és prózai alkotásait mutatja be, ezt követi 14 óra 30 perctől a Körút, közéleti és kulturális magazin, 15 óra 35-től a Vidékünk a vajdasági hétköznapokból hoz érdekes történeteket, majd 16 órától a Fitpercek segít az aktív kikapcsolódásban. 17 órától a Közelkép ezúttal az Adai Napok rendezvénysorozatot mutatja be, 17 óra 30-as híradónk, követően 18:10-től Zenezóna gondoskodik majd a jó hangulatról, az esti kínálatban 19:30-tól a Szubjektív vendégek Kenyeres Szuzanna táplálkozási tanácsadó lesz, akivel a nyári hónapok egészséges étkezéséről beszélgetnek, a 20 órai híradó után pedig az Időt őrlő vízi malmok című dokumentumfilmet láthatják, majd 21:05-től a Kincses ládánk pedig Bácsföldvár értékeit mutatja be. Jó televíziózást kívánunk!

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Rövidesen hírek következnek, előtte azonban egy igen fontos felhívás következik. Ma 18 órától jótékonysági koncertet tartanak Szabadka főterén, ahol az XU Band fog színpadra lépni. A koncert teljes bevételét a 12 éves Nagy Csongor gyógykezelésére ajánlják majd fel. Csongor egyébként egy ritka, a 22-es kromoszómát érintő rendellenességgel született, állapotának javításához pedig az Egyesült Államokban elérhető őse kezelésre lenne szüksége. A kezelés költsége meghaladja a 16 millió dinárt, amelynek eddig mindössze 10%-a gyűlt össze. Segíteni SMS-ben is lehet, küldjék el a 1817-es számot, a 3030-as telefonszámra, ezzel 200 dinárral támogatják Csongor gyógyulását, aki pedig nagyobb összeggel szeretne hozzájárulni a kezeléséhez, megteheti azt a Budi Humán oldalán, vagy a Budi Humán honlapján a Csongor nagy névre keresve, ugyanis minden segítség számít, tehát a 1817-es számot a 3030-as telefonszámra. A 13 órai híreket követően egy különleges természetközeli közösségi kezdeményezést mutatunk majd be, amely elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és családjaiaknak szeretne élményeket és feltöltődést, valamint elfogadó közösséget nyújtani. Hogy mi is a Santara és milyen célokkal indul útjára Péter révén, arról majd hamarosan Kövesdi Kornéliával beszélgetünk, tartsanak velünk majd a hírek után is.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub Központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub Központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Folytatódik a szerb parlament 9. rendkívüli ülése. A napirenden az ellenzék által beadott kormány elleni bizalmatlansági indítvány szerepel. Anna Brnabić házelnök korábban elmondta, hogy a vita ma mindenképpen lezárul, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. Úgy fogalmazott, a parlament addig folytatja a vitát, amíg valaki el nem ájul, és szükség esetén akár este 11 óráig is üléseznek. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a polgárokat, hogy megtévesztő elektronikus levelek terjednek, amelyekben ismeretlen feladók a Köztársasági Geodéziai Intézet munkatársainak adják ki magukat, és pénz befizetésére próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium óvatosságra int, és arra kéri a polgárokat, hogy ne reagáljanak ezekre az üzenetekre. A hamis e-mailek első ránézésre hivatalosnak tűnő címről érkeznek, és a levél tárgyában szereplő hivatkozás is megtévesztő lehet. A hivatalos közlemény szerint olyan csalási módszerről van szó, amelynek során a feladó e-mail címét meghamisítják, hogy úgy tűnjön, mintha egy hivatalos állami intézmény küldte volna az üzenetet. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a Magyar Köztársasági Elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. legalább 13-an meghaltak a Japán déli részét kedden megrázó 7,1 erősségű földrengést követően, amely után robbanás történt egy bevásárló központban. Takaichi Sane, japán miniszterelnök szerdán közölte, rengeteg a sérült és a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Még mindig vannak olyanok, akik a kimenekítésükre várnak, ez versenyfutás az idővel, minden rendelkezésre álló erőforrás mozgósítunk a helyszínen, nyilatkozta a miniszterelnök. A földrengés jelentős károkat okozott, több ezren maradtak áram nélkül, utak rongálódtak meg, és egy papírgyárban is összedőlt egy kémény. A 700 ezer lakosú Kyushu szigetén fekvő Kumamotóban egyébként 10 éve 50 ember vesztette életét, 1800-an megsérültek és több tízezer lakos vált hajléktalanná egy súlyos földrengés miatt.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, délután is sok napsütésben lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
6: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: SMR.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: A
1: múlt dallamai,
0: a jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon. A 107,1-en.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: Ahogy ígértem, egy különleges beszélgetéssel folytatjuk. Egyre többen keresik azokat a közösségeket, ahol a gyerekek és a szülők biztonságos, elfogadó légkörben kapcsolódhatnak egymáshoz és a természethez. Egy új vajdasági kezdeményezés éppen ezt szeretné megteremteni Péter révén. A Shantara egy ingyenes, természetközeli közösségi program, amely elsősorban a speciális nevelési igényű gyermekeket és családjaikat támogatná, de minden érdeklődő előtt nyitva áll. Hogy hogyan született meg az ötlet, milyen programokkal készülnek és milyen hosszú távú célokat tűztek ki maguk elé, arról Kövesdi Kornélia négy gyermekes édesanyával, vallástudomány mesterszakos hallgatóval, valamint kisgyermek gondozó és nevelő képzésben résztvevő hallgatóval beszélgetek, akit már a vonal másik oldalán üdvözlök. Szia! Üdvözöllek a műsorban!
3: Szia, én is üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is.
2: Mielőtt magáról a kezdeményezésről beszélnénk, mesélj egy kicsit magadról. Mi vezetett téged arra az útra, amelynek középpontjában ma a gyermekek, a családok és épp a közösségépítés állna itt Péter révén?
3: Én egy nagyon összetartó közösségből kerültem ki a nagyvilágba, és ezért mindig is nagyon közel állt hozzám az emberek, különösen a gyerekek és a családok támogatása, és mint említetted, én is ugye négy gyerekes édesanyaként a saját életemben is megtapasztaltam, milyen örömöket és milyen kihívásokat jelent a gyereknevelés. Az egyik gyerekem sajátos nevelési igényű, ezt 3 évvel ezelőtt állapították meg nála, hogy ő is ugye autista, és személyesen is ugye megtapasztaltam, milyen fontos a megértés, az elfogadás és a megfelelő közösségi támogatás, illetve hát vallástudományok mesterszakon végeztem, kisgyereknevelő és gondozó képzésre járok szintén Szegeden, és hát ezzel foglalkozom a tanulmányaim során, és ezzel az a célom, hogy ezt a tudást ne csak tudományos szinten, hanem a mindennapi életben is tudjam hasznosítani.
2: Hogyan született meg a Shantara vagy Shantara ötlete? Nem tudom, hogy kell ejteni ezt a nevet. Honnan a név, és volt egy olyan pillanat, amely személyes élmény, amely elindított ezen a kezdeményezésen? Tehát említetted, hogy saját tapasztalatod is van. Készítettél kutatást, felmérést ott a környékeden is? Hogy lenne erre igény?
3: Igen, amikor ezt meghirdettem, ugye nem tudom, egy pár héttel ezelőtt a Facebookos csoportokba, akkor úgy voltam vele, hogy hát nem számítottam sok mindenre, de meglepődtem, hogy másnap szinte már nagyon sokan rám írtak anyukák, hogy hú, ez mi ez, őket ez nagyon érdekli, szakemberek, hogy szívesen beszélgetnének velem, meghallgatnának ezzel kapcsolatban, hogy milyen ötleteim vannak, mert ők is pont ugyanezeket a gondolatokat fogalmazták meg magukban, és nagyon örültem neki, úgyhogy én már több interjút is készítettem, felmérést ezzel kapcsolatban, és most már több szakemberrel is ugye ötletelünk, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, hogy csapatban tudjunk dolgozni. Hát ez a Shantara, ez egy szanszkrit eredetű szó, ezt számomra azt jelenti ez a szó, hogy a béke, a nyugalom és a segítség útja. A jóga miatt ugye nagyon szeretem a szanszkrit szavakat, és azért választottam ezt. És ennek az ötlete hosszú évek tapasztalataiból született, egyszerre inspiráltak ugye a saját családi élményeim és az egyetemi kutatásaim, és hát azok a családok, akikkel az évek során találkoztam, akik ugye hasonló helyzetben vannak, mint én.
2: Tehát akkor maga a jóga is majd központi szerepet kap ebben az egész történetben.
3: Igen, igen.
2: A terv, ahogy mondtad, szorosan kapcsolódik a vallástudományi mesterszakos kutatásodhoz. Mit vizsgálsz ott pontosan? Hogyan szeretnéd majd ezt a tudást a gyakorlatba is hasznosítani?
3: Hát én azt kutatom, hogy a világ különböző kultúráiban és vallási hagyományaiban milyen gyereknevelési modellek léteztek, illetve léteznek még most is, ugye sok természeti népnél, és ezekből milyen értékeket lehet a mai világban hasznosítani. Különösen érdekelnek ugye azok a természeti népek, ahol a gyereknevelés közösségi feladat volt, és ahol a testi, a lelki és a szellemi jólétet egységként szemlélték.
2: És hogyan szeretnéd ezt majd belevinni ebbe az egészbe? Milyen tudásokat szereztél, vagy gyűjtöttél eddig, tapasztalatokat, információkat, amik talán itt környékünkön nincsenek, de viszont hasznos lenne akár a családoknak, vagy a gyerkőcöknek?
3: Hát, hogyha mondhatok pár példát, akkor esetleg megemlíteném az észak-amerikai indián közösségekben, hogy nagy hangsúlyt kapott a történetmesélés ugye a gyerekeknél, a természet tisztelete, hogy azt tanították, hogy a természetet, az állatokat, a növényeket, mindent tisztelni kell, a csend és a megfigyelés, hogy ugye kicsit relaxáljunk, nyugodjunk le, a pörgős világot egy kicsit hagyjuk magunk után. És a gyerekeket nem csak tanították ezáltal, hanem példamutatással vezették, miközben ugye fokozatosan vonták be őket a közösségi életbe. Akkor például az ausztrál őslakosoknál vannak azok a bizonyos songline-ok, vagyis énekes könyvek, amik nem csak tájékozódási útvonalak voltak, vagyis térképek, hanem kulturális tudást, az identitás és a közösségi emlékezet átadásának eszközei is. Akkor például a mongol és a közép-ázsiai nomád népeknél a lovakkal való kapcsolat nem csak a mindennapi élet része volt náluk, hanem a gyerekek önbizalmának, felelősségérzetének és érzelmi fejlődésének is a fontos szerepe volt.
2: És ha már ilyen többféle népet említettünk, és különleges foglalkozásokat, vagy célra vezető segítséget a család és a gyerekeknek a fejlődéséhez, akkor te milyen programokkal készülsz az érdeklődőknek? Mi mindent akarsz ezekből beinjektálni, bevezetni ebbe a programba?
3: Hát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek nem terápiás foglalkozások, mivel hogy én még nem vagyok szakember. A célom az a közösségépítés, az élményszerzés, a természethez való kapcsolódás és a stressz csökkentése, illetve a családok lelki feltöltődése, mert szeretném, hogyha a résztvevők azt éreznék, hogy nincsenek egyedül, hogy mások is vannak ugyanilyen helyzetben, akikkel közösen megoszthatják a tapasztalataikat, élményeket, a nehézségeket, örömöket, és akkor tényleg egy ilyen kis közösséget kovácsolni, ahol így összejönnénk és egymást támogatnánk.
2: És nem csak a gyerekek tudnának kapcsolódni, hanem a szülők is. Több olyan Több olyan területtel is foglalkozol, például a gyermekjóga, a hangtálak vagy ajurvédikus szemlélet, amelyek ma egyre népszerűbbek környékünkön. Hogyan jelennek majd meg ezek a közösségi programokban?
3: Hát ezeket mindig kiegészítő szemléletként alkalmazom. Ugye ezt az előbb is mondtam, hogy a cél nem a gyógyítás, hanem a relaxáció, a testtudat fejlesztése, a figyelem és az egyensúly erősítése, valamint a családok közös élményeinek a gazdagítása. A hangtálak új élményeket szeretnék szerezni, mert én is járok a hangtál fürdőkre, vagy ilyen hangfürdőkre, és én saját tapasztalatból tudom, hogy tényleg ez milyen jótékony hatással tud lenni az emberre, az idegrendszerére, a közérzetére. Az ajurvédát pedig én azért szerettem bele, mert ennek az ajurvédának az az alapelve, hogy az ember testi, lelki és mentális egészsége szorosan összefüggő egymással. Ugye a nyugati orvoslásban csak a tünetet kezelik együtt, tudom én, egy gyógyszerrel, és akkor elküldik az embert, hogy jól van, akkor kezelje ki magát, itt viszont ugye megkérdezik, hogy jól van, akkor mi van a lelkeddel, és így
2: próbálják feltérképezni.
3: Igen.
2: Az esemény egyébként mindenki számára ingyenes. Miért döntöttél úgy, hogy nem belépődíjas formában valósítod meg ezt a kezdeményezést?
3: Hát mert azt szeretném, hogy az anyagi helyzet az ugye ne legyen akadálya a részvételnek. Nagyon sok családnak lenne szüksége ilyen közösségekre szerintem, de sokszor éppen a költségek miatt nem tudnak eljutni hasonló programokra. Illetve szerintem említettem is ugye a felhívásomban, hogy én ezt kutatom, és mivel szeretnék hiteles lenni, ezért nem csak a tankönyvekre szeretnék alapozni, hogy elolvastam pár könyvet, és akkor most megírtam ezt a szakdolgozatot, vagy tanulmányt, hanem én ezt szeretném a gyakorlatban is látni, hogy ezek valóban működnek, és hogy a gyakorlati élményeket is leírjam, hogy tudjam bizonyítani. És akkor ez miatt én úgy gondoltam, hogy most ezt ingyen megcsinálom, és akkor én is nyerek vele, illetve mindenki másról érzi magát.
2: Így igaz. Így van. Médiaházunkhoz eljuttatott felhívásban az is szerepelt, hogy szakembereket is keresel. Kik azok, akiknek a jelentkezésére számítasz? Mondod, már jelentkeztek is néhányan, és milyen együttműködésekben gondolkodsz? Milyen konkrét szakterületeket tudsz bevonni majd ebbe a programba?
3: Hát igazából nyitott vagyok minden olyan szakember együttműködésére, aki gyerekekkel és családokkal dolgozik. Szívesen együttműködnék gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, fejlesztő szakemberekkel, jogatanárokkal, nem tudom, művészetterapeuták, természetpedagógusok, illetve civil szervezetek megkeresését is már elkezdtem. Táplálkozástudományi szakértőkkel nagyon szívesen dolgoznék együtt. És mert hiszem, hogy együtt sokkal többet tudunk adni a családoknak, mint külön-külön, mert sajnos nem értek én sem mindenhez, és úgy gondolom, hogy csapatban több mindent lehet elérni, mint egyedül.
2: Hosszú távon tehát egy természetközi családi központ létrehozása lenne a cél, és te ezt hogyan képzeled el néhány év múlva?
3: Hát nagyon nagy álmaim vannak, meg terveim. Most jövőre befejezem ugye az egyetemet is, meg a kisgyerek nevelő és gondozóképzést, és júniusban szeretnék megnyitni egy ilyen ingyenes gyerekmegőrzőt, bölcsis korosztálytól kezdve egészen, tudom én, 8. osztályig, hogy egy ilyen kis természetközeli kis óvoda, vagy ilyen tanoda lehessen itt. Illetve szeretném ezt a természetközeli családi központot létrehozni ezekkel az irányelvekkel, célokkal, amiről ugye beszéltünk.
2: Végül, ha most egy vajdasági vagy több vajdasági család is hallgat bennünket, aki szeretne csatlakozni, hol találhat bővebb információt, vagy hogyan lehet jelentkezni, és mikor indulnak majd az első programok?
3: Hát az első programokat azt majd így augusztus folyamán szeretném létrehozni, egy ilyen kis bemutató délután szeretnék tartani. Hát most még jelenleg a hirdetésben megadott telefonszámon, vagy a Facebook oldalamon tudnak elérni. Most éppen dolgozunk egy weboldal szerkesztésén, illetve egy applikáción, ahol majd tudnak időpontot foglalni, kérdéseket tehetnek föl, információt gyűjthetnek, de most még csak ezen a telefonszámon, illetve az én Facebookos profilomon tudnak elérni.
2: Elmondunk egy telefonszámot?
3: Igen, 065-855-6355.
2: Köszönöm szépen. A cél tehát egy elfogadó közösség, ahol a természet, a játék és az egymásra figyelés kerül majd középpontba, és mindez Péter révén. Bízunk benne, hogy a beszélgetésünk sok családhoz és olyan szakemberekhez is eljut, aki szívesen csatlakozna ehhez a közösségépítő munkához. Kövesdi Kornéliának köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, meg a lehetőséget is. Köszönöm szépen mindenkinek.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet, 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061 1 999 393, valamint 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A folytatásban először hallgassuk meg a Napóleon Boulevard Legyetek jókat tudtok című dalát, majd egy óvoda pedagógussal beszélgetünk arról, hogyan tehetjük élménydúsabbá a gyerekek nyári szünetét egyszerű, otthon is elkészíthető játékokkal. Tartsanak velünk!

0: A nyári szünetben sokszor elhangzik a gyerekek szájából a jól ismert mondat, anya, unatkozom, pedig egy kis kreativitással a legegyszerűbb otthoni eszközökből is születhetnek izgalmas játékok. Hogy milyen saját készítésű játékokkal lehet lekötni a gyerekeket, miközben fejlődik a képzelőerejük, a kézügyességük és a kreativitásuk is, arról Nagyboros Noémi zentagunarasi óvodapedagógussal beszélgetünk. Köszöntelek a Mozaikban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és téged is.
0: Nyáron sok szülő és nagyszülő keresi azokat az ötleteket, amelyek Zentagunarasi óvodapedagógussal beszélgetünk. Köszöntelek a Mozaikban.

0: napokra van szükségük a gyerekeknek, hanem a szülőkkel együtt töltött minőségi időre. Ezért szerintem érdemes olyan tevékenységeket választaniuk, amelyekben a gyerekek alkothatnak, ők maguk dönthetnek, és kreatívkodhatnak, fantáziálhatnak erről.
1: Sokan ugye azt gondolják, hogy ehhez rengeteg játékot kell megvásárolni, említetted, hogy nem a drága játékokra kell gondolni. Valóban így van, vagy a hétköznapi tárgyakból, például kartondobozból, kupakokból, tojástartóból, vagy toalett, illetve kéztörlő gurigából is lehet egy élményt varázsolni otthonra?
0: Igen, persze, minden háztartásban ezek az eszközök ugye megtalálhatóak, ami a szülőknek lehet, hogy már a kukába landolna, az a gyereknek viszont egy értékes kis eszköz, amelyekből újra hasznosítva egy játékot tudnak alkotni, illetve vannak olyan tárgyak a háztartásban, amit fel tudunk használni, újjá tudunk éleszteni, és a gyerekeknek egy játékot tudunk ezzel készíteni, mint például egy plastik poharakból imádnak tornyot építeni, illetve gurigákból alkothatnak távcsöveket, vagy készíthetnek belőle tekebábókat, tehát nagyon sokféleképpen újra hasznosíthassuk ezeket az otthoni háztartási eszközeinket.
1: Következő kérdésem is erre vonatkozott volna, hogy kezdjük talán, hogyha kategorizálnánk a gyerkőceket, akkor kezdjük a legkisebbekkel. Milyen egyszerű otthon elkészíthető, vagy rögtön játszható játékokat, foglalkozásokat ajánlanál a 2-től 4 éves korosztálynak, amelyek a figyelmet, a mozgást és akár a finom motorikát is fejlesztik.
0: Ami így, hogyha a nyár, ugye a nyári szünetre gondolunk, akkor talán az első dolog, ami úgy eszembe jut, a vizes játékok, ami minden korosztálynak teljesen megfelelő, mert imádják ugye kint a melegbe egy kicsit lehűsölni, és szintén otthon lévő eszközökkel meg tudják tenni, nem kell hozzá, hogy medencénk legyen, elég, hogyha pár eszközünk, mint például lavor, szivacs, kanál és hasonló, akár hogyha van vízipisztolyunk, ezekkel nagyon jó kis játékokat tudunk játszani. Ha van már 2 lavor, akkor egyik lavorból a másikig szivacs segítségével eljuthatunk vizet. Hogyha van testvér, akár versenyezhetnek is, hogy kinek sikerül többet eljuttatnia, akár kanál segítségével is, ugye? Illetve amit nagyon szeretnek még, hogy a vízből kipecázni tárgyakat. Emellett számos vizes játék létezik, de hogyha nem csak a vizeskedésre gondolunk, akkor például gyűjthetünk kavicsokat, ezeket is be tudják festeni, ki tudják díszíteni, illetve akár ezek a kavicsokat tovább gondolva tudják hasznosítani játékként is, mint például egy XO játékot tudnak készíteni, ez már inkább a nagyobb korosztálynak való. A kisebbeknek akár egy ilyen kisebb memóriajátékot is tudnak készíteni belőle. De a kincskeresést is például imádják, mondjuk ez is a kisebbeknek szintén érdekes lehet.
1: Akár az udvarban rajzolt kreatív térképpel megkerülve a kisfát, vagy a játszóházat, vagy ami van éppen az udvarban, és akkor megkeresni.
0: Az már inkább a nagyobb korosztálynak ajánlanám a térképet, de lehet egy egyszerű kisebb térképet a kisebbeknek is készíteni, így van.
1: Mit tanácsolsz a nagyszülőknek, akik néhány hétköznapi eszközzel szeretnék hosszabb időre akár lekötni az unokákat, vagy akár közös játékba fogni őket, hogy együtt játszanak?
0: A játékot sokszor túl gondoljuk, legegyszerű formája is, ami a gyereknek ugye közös időtöltés, és játékként fogja fel, például egy közös süteménysütés, ami ugye nagyszülőknél jellemző nagyon, hogy szeretnek sütni, együtt kimérhetik az alapanyagokat, összegyúrhatják, ebből tudnak alkotni, nagyon szeretik például a kókuszgombócot a gyerekek meggöngyölíteni, és aztán ugye el is fogyasztani közösen. De ez mellett számos dolog. Például akár nézegethetnek régi családi fotókat is, és erről mesélhetnek a nagyszülők, vagy kertészkedhetnek, locsolhatnak közösen, magvakat válogathatnak például, megmutathassák a nagymamák, hogy hogyan kell varni, készíthetnek például bábokat, vagy akár ilyen zoknikból, régi zoknikból rongylabdákat.
1: Rongybabát.
0: Így van, így van.
1: És hogyha az idősebb korosztályra gondolunk, az 5-től 8 éves, vagy akár csak az óvodás korú gyerekekre, ők más kihívásokat keresnek már. Nekik milyen kreatív, barkácsolós vagy szerepjátékos ötleteket ajánlanál, amelyeket akár közösen is elkészíthet a család?
0: Hú, számos dolog lehet. Például nagyon szeretik a frisbeet. És ezt nem kell üzletbe megvásárolni, hanem például, hogyha van 2 darab papírtányérunk otthon, akkor már is tudunk készíteni egyet

0: a közepét mindkét tányérnak kivágjuk, a szélét ki tudják díszíteni, megfesteni, összeragasztják, és már is kész a frisbee, és jöhet egy közös élmény, egy játék az elkészített játékból. Vagy például tekebábukat készíthetnek, és aztán azzal közösen tudnak játszani. Memóriajátékot is készíthetnek, akár papírból, akár kupakokból is, kavicsból is. Nagyon szeretik még a nagyobb generációk, például az élő társas játékot, hogy nem a papíron keresztül az asztalnál társas játékozunk, hanem mi magunk legyünk a bábúk, úgymond, és akár újságpapírból megalkothatjuk a mezőket, és kitalálhatjuk a közösen a szabályokat ennek a mi kis társas játékunknak. De például nyáron nagyon jó az árny játékok, mivel ugye sokat süt a nap, és megfigyelhetjük, hogy különböző napszakokban milyen az árnyékunk. Akár körbe is rajzolhatjuk a betonra krétával, vagy tudunk rajzolni ilyen kis smiley-kat, úgymond, és az be tudunk állni, úgymond a mi arcunk árnyékába, különböző hangulatokat tudunk ezáltal megjeleníteni. Origámizhatunk például, hajót készíthetünk, vagy bármi, ami így a nyárhoz köthető, akár a nagylányok legyezőt készíthetnek, dinnyéset és hasonló játékötletek.
1: Említetted a saját társas játék készítését. Mennyire fontos, hogy ebben a korban, hogy a gyerek maga találja ki a szabályokat, a történeteket, vagy éppen ő vezesse a játékot, és ő legyen akár a játékmester?
0: Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerek maga találja ki a szabályokat, mivel ez sokkal többet fejleszt, mint amire mi elsőre gondolnánk, mert ezáltal fejlődik neki ugye a kreativitása, új ötleteket talál ki, át kell, hogy gondolja, hogy mi működik és mi nem ebben a játékban, tehát a probléma megoldó képessége is ezáltal fejlődik. A szabályoknak a következményeit felismeri, hogy mi miért van, tehát a logikus gondolkozása is fejlődik. El kell, hogy magyarázza a többieknek a szabályokat, tehát a kommunikáció is fejlődik neki ezáltal, illetve a szociális készségei is, mivel hogy meg kell tanulnia megegyezni és kompromisszumot kötni azokkal, akikkel játszik, és elfogadni a másoknak a javaslatait. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek önmaguk találjanak ki szabályokat, és a felnőtt itt inkább támogassa a gyereket, és ne ő legyen az irányító.
1: És ösztönözze arra, hogy a gyerek maga is kitaláljon dolgokat.
0: Igen, igen.
1: Ha már kompromisszum és különböző korosztályú gyerekek, akkor mit ajánlanál azoknak a családoknak, ahol egyszerre több különböző korú gyerekre kell vigyázni? Milyen közös játékok működhetnek ilyenkor? A különböző korosztályoknak más-más játék való. Mire érdemes figyelni óvodás, illetve kisiskolás gyerekeknél, ha együtt akarunk játszani valamit, hogy mindenkit lekössön?
0: Nagyon fontos, hogy az adott korosztályra fókuszáljunk, hogy ugye minden kornak megvannak a sajátosságai, de nagyon szeretik segíteni egymást, tehát a nagyobbak tudnak segíteni a kisebbeknek, és itt ezáltal is ugye egy jó élmény, hogy én segíteni tudtam ugye akár a kis testvéremnek.
1: Ha például odakint esik az eső, vagy nagy a hőség, és ez miatt bent kell maradni, vagy akár épp nyaraláson vagyunk, és ott rossz az idő, milyen 3-4 egyszerű otthoni, vagy nyaraló játékot tennél egy képzeletbeli nyári túlélő csomagba, amely szinte minden családban beválik, és hosszabb időre is le tudjuk velük kötni a gyerekeket?
0: Hát, ha én belegondolok a saját gyerekkoromra, akkor az első dolog, ami eszembe jut, a barkóbázás. Nem tudom, hogy manapság ezt szokták-e alkalmazni, de nagyon jó dolognak tartom, és ajánlom, hogy próbálják ki a szülők a gyermekeikkel. Tudnak különböző kirakós játékokat játszani, ilyenkor jöhetnek elő a jól bevált rajzok, festések, gyurmázások, különböző társas játékok, amiket ugye a szülő is nagyon élvezhet. Akár egy közös mesét tudunk kitalálni közösen, egy valaki elkezdi, a többiek pedig tudják ezeket folytatni, és egy nagyon jó kis történet alakulhat ki belőle. Fontosnak tartom a gyerekek számára, hogy a legértékesebb játék nem feltétlenül a legújabb vagy a legdrágább eszközök, hanem az együtt töltött idő, figyelemmel és szeretettel teli idő a szülővel, és ezekből az egyszerű közös pillanatokból születnek talán a legszebb nyári emlékek.
1: legyen akkor ez a végszó. Tehát hallhatták, reméljük sikerült néhány olyan ötletet adnunk, amelyekkel a nyári szünet még tartalmasabbá és vidámabbá válhat az egész család számára. Ha legközelebb elhangzik otthon az, hogy unatkozom, talán egy kis kartondoboz, néhány kupak, vagy egy marék színes papír, vagy kavics is elég lesz ahhoz, hogy elkezdődjön a játék és a móka. Nagyboros Noémi óvodapedagógusnak köszönöm a beszélgetést és a sok hasznos kreatív tanácsot. További szép nyarat kívánok!
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!

0: ahol a tegnap dallamai találkoznak a mával.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Műsorunk technikai hátterében változás történt. Váradi Valentin átadta helyét, és a következő órákban Sóti Tamás gondoskodik arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. Ezzel pedig a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk. Rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor. A mai adásban arról lesz szó, hogyan alakíthatunk ki a forró, száraz nyarakhoz alkalmazkodó, de élő kertet. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Harmadik napja tart a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló vita a köztársasági képviselőházban. Öreg Anna a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke felszólalásában úgy fogalmazott, hogy ez a kormány a legkevésbé gyuromacut kormánya. Tovább emlékeztetett arra, hogyan alakult meg a mostani kormány. 2025. január végén mondott le Milos Vucevic, akkori szerb kormányfő, miután a szerb haladó párt aktivistái Újvidéken megvertek egy tüntető egyetemista lányt. Öreg Anna szerint még akkor ki kellett volna írni a választásokat, de ehelyett belevágtak az új kormány építésébe, mára pedig ide jutottak, hogy a bizalmatlanság indítvány van napirenden. Miroslav Aleksić, Szerbia Népi Mozgalmának frakcióvezetője, azzal kapcsolatban bírálta a kormányt, hogy a médiában eltitkolják az igazságot az emberek elől, így a lakosoknak nincs meg a tájékozódáshoz való alapvető emberi joguk. Anna Brnabić házelnök tegnap este a Pink televízióban úgy nyilatkozott, hogy a vita ma mindenképp lezárul, még akkor is, ha az ülés késő estig elhúzódik. A szerbiai kőolajipari vállalat próbaüzembe helyezett két bánáti gázerőművet, az egyiket Banacko Milosevon, a másikat pedig szerb Csernyén. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. A Banacko Milosevő kis erőmű évente 21 gigawatt óra, míg a szerb csernyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csaknem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő. A beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt az eddig fel nem használt gázból történő áramtermelés növelésére, miközben csökken a káros anyagok levegőbe jutása és javul az energia hatékonyság, közölte a NISZ. A vállalat 2013 óta valósít meg az olaj- és gázmezőkön található kiserőművek építési projektjét a működési hatékonyság növelése érdekében. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összefirkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös értékeinkben. Ezúton kérünk minden lakos, turistát és látogatót, hogy járuljanak hozzá Palics értékeinek megóvásához, és viszonyuljunk felelősséggel azokhoz a közterületekhez, amelyeket mindannyian használunk, olvasható a bejegyzésükben. Hatályba lépett a Magyar Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt közölte a Magyar Köztársasági Elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták. A Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.
2: Időjárás.
3: Yeah. Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, a délután hátra levő részében is napsütéses lesz az időjárás, és a meteorológusok szerint tovább emelkedik a hőmérséklet akár 33 fokig.
1: Aktuális.
0: Aktuális. Érdekes.
2: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
2: A Régió Rádió hullámain is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A klímaváltozás a kertjeinket sem kíméli, de hogy hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, amely a forró, száraz nyarakat is jobban viseli, és mire érdemes odafigyelni az öntözésnél, valamint milyen növényeket válasszunk, ha hosszú távon is szép, élő kertet szeretnénk. Erről beszélgetünk a következő percekben Randovics Leilával, kertészmérnökkel.
2: A forró, egyre szárazabb nyarak miatt ma már nem elég szép kertet álmodni. Olyan növényeket és megoldásokat kell választani, amelyek a szélsőséges időjárást is jól viselik. Hogyan alakíthatunk ki egy zöld hűs oázist az udvarunkban? Mikor és hogyan érdemes öntözni? Milyen növények maradnak meg hosszú távon a mi éghajlatunkon? És hogyan tápláljuk a talajt, hogy a kertünk egészséges maradjon? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő percekben Randovics Leila oromhegyesi kertésszel. Üdvözlöm a műsorban!
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
2: Ön már hosszú évek óta foglalkozik kertészettel, a hallgatók pedig jól ismerhetik a nevét, hiszen 2016-ban kertje elnyerte a Szerbia legszebb kertje címet. Az évek során azonban a kert is sokat változott, és a szélsőségesebb időjáráshoz, valamint térségünk megváltozott klímájához is alkalmazkodnia kellett. Hogyan élte meg ezt a változást, miben kellett leginkább átalakítani esetleg a kertet és a gondozási szokásokat, illetve mit jelent önnek ma ez a kert?
3: A kertnek az átalakítása az azóta is folyik már, mert nem megy egyik évről a másikra, úgyhogy ez hosszú évek alatt a tapasztalatot áttenni a gyakorlatba, meg is valósítani, ugye? Úgyhogy ez abban nyilvánul meg, hogy a talajt valamilyen módon takarni, a vizet még koncentráltabban odaadni azoknak a növényeknek, amelyik ugye igénylik, mivel vízhiány is lassan ugye föllép, kutak kiszáradnak, szóval meg kell gondolni, hogy a vizet hogy használjuk föl, hogy az mindenféleképp jó hasznosuljon. Úgyhogy ebben a folyamatban vagyok én is 5.-6. éve, és abban látom leginkább a megoldást, hogy a talajt mindenféleképp valamilyen módon védeni, a napnak a szárító sugaraitól, tehát valamivel takarni kell a talajt. Faapríték, zöldnyesedék, kartonpapír, szalma, istállótrágya, ezeknek akár a kombinációja, vagy egyenként, de valamilyen takarást a talajnak meg kell csinálni, hogyha a növény fedettségünk nem olyan, hogy tényleg mindenütt valamilyen növény nől, de hogyha még úgy is van, ugye, hogy mindenhol valamilyen növény nől, akkor is ilyenkorra, júliusra már azok a szárasság miatt ugye a leveleik leszáradnak, közéjük tud sütni a nap, és akkor gyakorlatilag megint ugyanott vagyunk, hogy már a növények se tudják maguk alatt a talajt árnyékolni, mert annyira száraz a talaj, és a növények már víztakarékosan nőnek eleve. Hát a virágzásról meg ne is beszéljünk, hogy már csak egy mellékes öröm, hogyha a növények ki tudnak ilyenkor júliusba is még virágozni, amelyiknek ugye ilyenkor van az ideje. Én nálam igazából az van, már most elfogadtam, hogy júliusra a kert az gyakorlatilag megég egy nagy része, a virágok, amik most virágoznának, azok lepörzsölődnek a szirmok, vagy tényleg ki se tud teljesedni, de ilyenkor ez bekövetkezik, és akármit csinálok ellene, gyakorlatilag ezt el kell fogadnom, és arra kell rámenni, hogy ami júniusig szép tud lenni, olyan növényeket ültetni, meg aztán, ami majd esetleg októbertől szép tud lenni, azokat ültetni. És ez a köztes időszakot, ezt meg valahogy a túlélésre tenni rá, hogy a növényeink, amik vannak, azokat megtartsuk. Legyen szó akár fákról, akár cserjékről, akár lágyszárúakról. Erre az időszakra ugye azt lehet eszközölni, hogy ugye minél több fát ültessünk, hogy árnyékoljuk a növényeinket, mert minden növény már most, amelyik napimádó is, meg fogja hálálni, hogyha fák kezdenek ott nőni, és valamennyi kis árnyékot adnak nekik. Szóval, hát ez, meg aztán a víznek a használata, hogy osszuk be. Van többfajta praktika, amit én is látok, hogy alkalmaznak akár ugye városi kertészetbe, közterületeknek a locsolásánál, vagy akár magánkertekbe, hogy milyen technikákat alkalmaznak. Ezeknek a kombinációknak a hibridjét gyakorlatilag mindenki kigondolhassa, hogy kellene, hogy menjen.
2: Említette a fákat és a cserjéket, de milyen fajta fákat érdemes ültetni nálunk, amelyek jól bírják talán a hőséget és a szárazabb időszakot? Van esetleg ilyen fa, amit túlél?
3: Igen, Hát most már a szárazságnak elérkezett az a foka, amit gyakorlatilag semmilyen fa, semmilyen cserje nem tud tolerálni, ugye főleg, hogyha frissen van ültetve, nem tudok gyakorlatilag olyan fát mondani, amelyik tolerálná ezt a fokú szárazságot, meg talajkiszáradást. Tehát itt bármit ültetünk, azt ad az első egy évben, sőt a másodikban, meg még elképzelhető, hogy a harmadikban is locsolni kell, szóval kísérni kell locsolásra, első évben nyilván heti 2-3 alkalommal meglocsoljuk, a második évben lehet, hogy majd csak hetente egyszer fogjuk locsolni azt a növényt, a harmadik évben meg lehet, hogy 2 hetente vagy havonta egyszer.
1: De milyen időtájban kell?
3: A locsolás, hát mostan az korán reggel vagy késő este, már csak az emberre való tekintettel is, hogy hűvösbe jobb a növények körül tenni, venni, mert nem tudunk ki megmaradni, meg a növényeknek is az az időszak jó, meg gyakorlatilag, ameddig nem melegedik annyira fő, addig van ideje a víznek lefelé húzódni a talajba, nem rögtön vissza elpárologni, elszökni a levegőbe, úgyhogy hűvösen. Majdnem a reggeli, kora reggeli locsolás volna a legjobb, mert ugye egész éjszaka vissza tud hűni a talaj, és akkor még reggel nem melegszik fő az a 9 óráig, akkor ottan valamennyi tud mélységibe is a talajnak szivárogni.
1: Említetted a talajtakarás jelentőségét, de hogyan lehet javítani még a talaj állapotát? Egyre többet hallunk a regeneratív talajkezelésről, a baktériumkészítményekről és a huminsavas növénytáplálásról. Mit érdemes tudni ezekről? Ez egy alternatíva lehet? Tud-e segíteni?
3: Ez egy része az egésznek, hogy kiegészítjük ugye a mulcsozás, meg a szerves trágyát, meg a víznek a használatát még kiegészítjük, hogy a növényeknek extra jó minőségű tápanyagot adunk, nem csak a növény táplálja a huminsav, hanem a talajt is tudja regenerálni, meg a talajban levő baktérium állományt is nagyon tudja serkenteni a huminsav készítmény. Ugye a huminsavat azt gyakorlatilag egy Leonardit nevű tőzegből vonják ki, szóval az egy extra magas minőségű talajtípus, amiből ugye kivonják egy ilyen eszenciát, az lenne az a huminsav készítmények, amiből most már nagyon sokféle van a piacon. És ez mellé ugye a baktérium készítmények, amik arra hivatottak, hogy a talajban levő megmaradt baktériumokat változatosság szempontjából, hogy visszaoltani a talajba, hogy ne csak néhány fajta baktérium legyen, hanem minél több változatosabb baktérium, és azok ugye egymásra jó hatással vannak, egyik a másikat segíti, és akkor így darabszámba ugye fő tud szaporodni a talaj baktérium, és a talajba darabszámra sok baktérium van, annál jobban élőd. És az élő talaj az, ami önállóan tudja magát regenerálni, meg alkalmazkodni a körülményekhez. Úgyhogy a talaj is ugye egy nagyon összetett dolog, és ezt a közösséget kellene védenünk fizikailag is, kémiailag meg védeni úgy, ugye, hogy nem műtrágyákat használunk, mert benne van a nevében, hogy mű, és az az élettel nem egyet össze, a mű az az életet rombolja. És akkor megint a talajunk elindul a romlás felé, úgyhogy a huminsav baktérium készítmények megsegíteni ugye a talaj regenerálódást, ez is egy része az egésznek. Önmagában, ha valaki ezt elkezdi használni, és ugyanakkor nem takarja a talajt, nem hagyja ott a falevelet, nem dobja vissza a növények alá a zöld parénak a szárát, így, hogyha ezeket nem csinálja, csak azt az egy valamit kiragadjuk a rendszerből, akkor a regenerálódás nem lesz olyan mértékű, mint ahogy lehetne. Úgyhogy ez is egy része, ezzel lehet hozzásegíteni, de nagyon fontos a tényleg a talajtakarás, annak is tényleg több módja van, ha valaki nem tud hozzájutni istállótrágyához, faprítékhoz, vagy ágaprítékhoz, vagy sok levélhez, akkor azt tudja kompenzálni azzal, hogy tényleg kartonpapírra takarja le a növények között a szabad földet, és akkor a kartonpapírra megdob megint csak valamit, hogy ugye a szél azt ne kapja fő, meg ne igazán az látszol, hanem akkor vékonyan esetleg lehet rátenni spórolósan úgymond faaprítékot, amit ugye lehet venni a fatelepeken, mint hulladékot, vagy esetleg faforgácsot is olcsón lehet venni a fatelepeken. Tényleg egy zsákot 200 dinári meg lehet venni, tényleg egy nagy zsákka, és akkor azt a tudj vékonyan rászórni a kartonpapírra, hogy az esztétikailag jobban nézzen ki a kartonpapír, hogy ott maradjon a helyén, és akkor már fizikailag ugye meg is akadályoztuk, hogy a nap direktbe süsse azt a talajterületet, minél nagyobb területen megcsinálni. Ugyanúgy a fáknál is én ajánlom például, ki van alakítva ugye a locsoló tányér, ami fölfogja a vizet, és nem szanaszét folyik el, hogyha oda öntünk 10-20 liter vizet, hanem oda szivárog le. De ebbe a locsoló tányérba például az ne úgy feketén legyen hagyva, hanem pontosan mulcsal legyen az főtőtve, sőt akár még púpozva is, meg még azon a peremén kívül, hogy a fának a gyökérzónája minél szélesebb sugárba le legyen árnyékolva. Gyakorlatilag a nap elő, hogy védjük, hogy a gyökérzónája a növénynek árnyékos részben legyen. Szóval mulcs alatt ott árnyék van, meg ott hűvös a talaj, és akkor aktív tud maradni a gyökere a fának, vagy a cserjének, vagy a bárminek. Fizikailag kell már a talajainkat védeni leginkább.
1: És hogyha itt a támogatásról most beszéltünk, de melyek a leggyakoribb hibák vagy problémák, amelyekkel a kerttulajdonosok megkeresnek téged? Vannak-e olyan növények, amelyeket a megváltozott éghajlat miatt ma már nem igazán érdemes ültetni? Ugye tudjuk azt, hogy sokan például a tujával kapcsolatban tapasztalnak gondokat már évek óta. Létezik helyette olyan alternatíva, amely jobban bírja térségünk egyre forróbb és szárazabb nyarait?
3: Igen. Hát a tujákkal kapcsolatban minden növény, ami egy kicsikét ahhoz a klasszikus maragd tujához hasonlít, az a nyugati tuja, vagy tuja occidentalis smaragd, és akkor minden növényt, ami ehhez egy kicsikét hasonlít, azt ugye egy kategóriába vonnak, de viszont ez az egy, ami most a smaragd tuja, ez az, ami gyakorlatilag valóban ezt nem lehet itt megtartani nálunk, mivel ugye nyugatról jön, azt hiszem, hogy hollandoknál nemesítették ki, ott azért tudjuk, hogy a csatornák, meg a víznek az országa, meg ebből kifolyólag ugye állandóan a levegőnek is a páratartalma elég magas. Itten mi nálunk semmilyen föltétel ugye nem felel meg a smaragd tujának, azt el kell engedni. Viszont vannak más tujafélék, a keleti tuja, az már benne van a nevében, hogy nem nyugatrúja, hanem keletrű. Keleten ugye ottan már nem olyan föltételek vannak, hanem ottan szárazabb, ugye a levegő is, nedvesség sincs annyi, szóval ami mondjuk rá keletrű jön, vagy benne van a neveiben, hogy tuja orientális, meg a származási helye fontos, hogy tudjuk a növényeknek, és hogyha olyan helyre származik az a növény, mint a Mediterráneum, vagy a nem tudom, a Törökország, vagy ott, ahol tényleg ilyen száraz nyarak vannak, meg a talaj is rossz minőségű, akkor nyilván azért nálunk jobban meg fogja állni a helyét. Amit én javaslok a tuja helyett, az például az európai ciprus, ami az olaszoknál van, az a nagyon karcsú tujaféle, tényleg mind a gyertya, láng, és ilyen 30-40-50 centinél nem is nagyon szélesebbre, de fő megy tényleg több méter magasra, az például bírja. Vagy például a tiszafák is még jó viselkednek, a tiszafákban is például van oszlopos változat. Aztán ugye még az örök zöldeknél maradva, hogy a cédrus fenyők, azok az örök zöldek közül, azok bírják ezt a szárazságot. Mindent az első időszakban egyébként rendszeresen, meg tényleg komolyan kell locsolni, mivel tényleg a talajnedvesség az gyakorlatilag, nem mondom, hogy nulla, de 30% alatt van a talajnedvesség tartalma, és ez már egy fölkiáltó jel, mert tényleg nagyon szárazok a talajaink, akár a nyári időszakról beszélünk, hát akkor meg főleg, de télen is sajnos. Úgyhogy visszatérve, a cédrusokat én ajánlom, hogy egy kicsikét nézzen utána az, aki szeretne örökzöldet ültetni valamilyen fenyőfélék helyett, vagy a fenyőfélék is ugye pusztulnak ki, ugye a luccok, ami a klasszikus karácsonyfa fenyőnk, ugye, a normand fenyő az a másik, ugye, amit karácsonyfaként ugye földíszítünk, hát azok se nem igazán, mert ugye benne van a nevébe, hogy normand, ugye a normand vidékről származik, arra az megint csak az északi, észak-nyugati rész, ugye ott megint csak van elég nedvesség, meg nincs ilyen meleg, mint nálunk, úgyhogy még azok se annyira, úgyhogy a cédrusokra fölhívnám például a figyelmet. A lombhullatóak közül meg, hogy például mit ültessünk, ottan meg például olyanokat mondani, mondanák, mint a mezei juhar, vagy latin néven Acer campestre. Én nekem van mezei juhar busövényem, sövénynek is nagyon szépen nő, de önálló faként is nagyon jó bírja a miután már begyökeresedett, meg a mondjuk harmadik évtű, hogyha elhagyjuk neki a locsolást, akkor jó fogja bírni, de még azt látom, hogy a körték, akár a nemes körték, akár a vad körték nagyon szépen tudnak viselkedni. Akkor a tölgyet is azért ajánlom mondjuk rá, mert az is, hogyha tényleg begyökeresedik, az is jó tud lenni. Az ezüst hársat is ajánlom, mert ugye a minden, ami ezüstös levélzetű, mint a levendula például, vagy a szalmagyopár, ugye, ami ezüstös levélzetű, az ugye az azért van, hogy visszaverje a napnak az erős napsugárzását, és ezáltal ugye jobban elviseli ugye a meleget, vagy ugye a napnak az erős sugarát, úgyhogy vannak fák, amiket ajánlott ültetni, de bármilyen fa, bármilyen növény, locsolás nélkül az első időszakban biztos, hogy nem fog meglenni. Na most ugye itt fő lehet még hozni ugye a szibériai szilpát, hogy azt el lehet ugye ültetni, és akkor tényleg az első pár hónapban, hogyha locsoljuk, akkor aztán gyakorlatilag már locsolás nélkül is úgy érdegél, de azért nem tud azt olyan nagyon teljesíteni, de viszont megmarad. Na most a szibériai szilfa az egy pionírfa, vagy tényleg csak egyet-kettőt ütetni belőle, hogyha tényleg már semmi nem marad meg, és hogy legyen árnyék, de semmiféleképp nem ajánlom tömegesen ütetni, mert nagyon invazív egyébként. Ez csak egy első fának, hogy legyen tényleg az udvarba árnyék, igen, és aztán az mellett még ütetni más nemesebb fákat, mint amit említettem, vagy akár a platán, vagy a gyertyán például, a gyertyánfa is egy elég jó fa, vagy akár a diófát. Az ilyen invazív fákkal, mint a szibériai szil, azt azért nem ajánlom, hogy valaki tényleg azzal akarja az egész portáját, vagy komolyabb területeket beütetni, mert egy nagyon agresszív növény, meg rövid életű.
1: Beszélgetésünk végén, hogyha tanácsot kellene adni azoknak, akik most szeretnének belevágni egy szép, ugyanakkor fenntartható kert kialakításába, néhány szóban mi a legfontosabb, amire figyeljenek? Mondjuk vásárolnak egy új házat, egy új telket, miket ültessenek? Mit éri meg ültetni?
3: Igen, az ültetés előtt én, hogyha már egy új telket vásárolnák, és a mostani fejemmel, hogy én mi lenne az első, amit megcsinálnák, én úgy csinálnám, hogy azon a területen, az a terület, amihova fát szeretnék, vagy cserjét ültetni, vagy akár dísznövényeket, vagy veteményest, én azt a területet én előre lemulcsolnám. Szóval, hogyha egy fasávot, vagy fasort szeretnék ültetni, akkor annak a fáknak a sávját, tényleg egy méter, vagy másfél, két méter szélesen, én azt végig lemulcsoznám, kartonpapír, hogyha tudod szerezni mondjuk istállótrágyát, akkor a talajnak a tetejére mindenféle ásás, gyomírtás nélkül istállótrágya, arra kartonpapír, arra faapríték, vagy galjapríték, vagy faforgács, vagy bármi, hogy ugye a kartonpapírt ugye ott tartsam, meg egy esztétikája legyen, és ebből kapunk gyakorlatilag egy 20-30 centi magos, úgymond komposzthagyó mély mulcsos ágyást, és ezt megcsinálnám mondjuk rá így szeptembertől, és akkor tavaszig össze fogott roskadni, meg komposztálódik, és akkor tavasszal, vagy mondjuk tél végén elkezdeném beleütetni a fákat, a cserjéket, tavaszra akár palánták, az akár paradicsompalánt, az ötségféléknek a palántáját, meg a virágokat. Úgyhogy én nekem ez lenne az első lépés. Aztán, hogy milyen fákat, milyen cserjéket. A fáknál ugye én mindenféleképp raknák át vadkörtét, vagy nemeskörtét, hársat, mert virágzik, meg jó illata van az ezüsthárs, akkor ami bűn mondjuk rá, hogyha akarom, hogy valami egy öntetű fám legyen, akkor én ezt a mezei juhart, ezt nagyon tudom ajánlani, mondom, akár sövénynek is beültethető, de hogyha 5-6 méterenként ültessük egymást, akkor fává fog megnőni, vagy ugye szépen kiterjeszti a koronáját. Én még azt is csinálnám például, hogy ebbe a komposzthagyó mély mulcsba ősszel, vagy a tél folyamán magról vetnék bele fákat. Például összeszedném a tölgynek a magját, a diónak a magját, a mandulának a magját, és abba a mély múltba belenyomnám, hogy éppen az élő talajnak a tetejéig, és akkor ottan szépen az ugye tartani fogja ott neki a hűvöst, az árnyékot, és az ott szépen le fog gyökeresedni, akár egy dióról van szó. Szóval most gondoljunk rá, hogy amikor a diónak a levelét összegyűjtsük, és akkor persze van benne dió is, nyilván belekeveredik, mert nem lássuk meg a levél között, és akkor azt a dió levél kupacot valahova egy rakásra kiöntsük, és ott van közte a dió, és abból a rakás kupacba egyszer csak elkezd hajtani tavaszra a dió fácska, mert ugye mulcsoltuk, ott volt közte ugye a mag, és akkor ottan az a fa, amelyik helybe, azon a helyén, ahol ő megmaradhat, már gondolom, hogy nem akadályos semmit, vagy nincs közel a házhoz, vagy vezeték alatt, az a fa, amelyik ottan a végleges helyén kell ki, az gyakorlatilag egy verhetetlen fa lesz az elkövetkezendő 50-100 évbe, meg ha még egy picikét rásegítünk mondjuk rá neki locsolásra, akkor tényleg lesz egy örökös fánk, amelyiket nem fogja igazából befolyásolni az időjárásnak a félsősége, mert ő a karó gyökerével ugye addig hatol a talajba, ameddig biztos nedvesség forrás nem talál. A másik fáknál, ugye, amit viszont meg facsemetének, vagy cserepes faként ültetünk el, vagy ugye szabad gyökerű gyümölcsfaként, azok meg ugye nyilván már nem tud soha érintetlen gyökérzete lenni, mert azt a tetszik kiköllött, hogy vegyék, hogy azt ugye nekünk eladják. Ezt az előnyt élvezik ugye azok a fák, amelyik magró kikelnek. Szóval így magró akár vadkörtét is ültethetünk, hogy leszedjük valahol a körtét, legyen az vad vagy nemes, abban benne vannak szépen a magok, és akkor oda ütessük, ahol szeretnénk, hogy az kikeljen. Aztán persze még azt is megcsinálhassuk, hogy átszemezzük, vagy átoltsuk azokat a fákat, hogyha akár egy vadkörtérű van szó. De a diót is helybe, ott, ahol kikelt, hogyha ügyesek vagyunk, meg utána nézünk az interneten, magunk is átolthassuk, hogy akkor akár az még egy valami nagyszemű dió legyen. Úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit arra, hogy ültes fát magról, de azt is úgy, ugye, hogy már egy előkészületet megteszünk, hogy tényleg csinálunk neki egy komposzthagyó mély mulcsot. Tehát a mély mulcs, de viszont azt a komposztálódik, ott hagyja a komposztot, ezért nevezik komposzthagyó mély mulcsnak. Ezzel kezdenék legelsőbb, hogy nem a csupa szétégedett fődbe bármit is bele, és azt mindig hasztalanul locsolni, és 2 óra hossza múlva már elszökik az a nedvesség, és aztán azt lássuk, hogy locsoljuk a fát is, és még annak ellen amire is hervad a levelek, kókadozik, szóval hát itt ezt már így kell csinálni.
1: Ha szeretnénk.
3: Én így csinálnám.
1: Tehát akár egy kisebb udvarról, akár egy nagyobb kertről van szó, egy kis odafigyeléssel és tudatos tervezéssel a nyári hőségben is zöld és élhető környezetet tudunk kialakítani. A megfelelő növényválasztás, a talaj ápolása és az ésszerű öntözés nem csak a kert szépségét, hanem annak hosszú távú egészségét is meghatározza. Randovics Leilának köszönöm, hogy megosztotta velünk tapasztalatait és hasznos tanácsait.
3: Köszönöm szépen, örömmel tettem.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítás.

0: 06 923 35 15. Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
1: 107,1 SMR.
2: Csak retro zene megy.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Puff! Haver, figyelj!
1: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
2: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető Kis János.
5: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajko, hajko, halaballa, hajn gazdag lenni.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Icipici csiribiri sárga színű kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.
9: Az én...

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. Holnap a csúcshőmérséklet 33 és 37 Celsius fok, péntektől pedig 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 Celsius fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. A Belügyminisztérium arra figyelmezteti a polgárokat, hogy megtévesztő elektronikus levelek terjednek, amelyekben ismeretlen feladók a Köztársasági Geodéziai Intézet munkatársainak adják ki magukat, és pénz befizetésére próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium óvatosságra int és arra kéri a polgárokat, hogy ne reagáljanak ezekre az üzenetekre. A hamis e-mailek első ránézésre hivatalosnak tűnő címről érkeznek, és a levél tárgyában szereplő hivatkozás is megtévesztő lehet. A hivatalos közlemény szerint olyan csalási módszerről van szó, amelynek során a feladó e-mail címét meghamisítják, hogy úgy tűnjön, mintha egy hivatalos állami intézmény küldte volna az üzenetet. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összefirkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös érdekei, értékeinkben. A szerbiai kőlaipari vállalat próbaüzembe helyezett két bánáti gázerőművet, az egyiket Banacko Milosevon, a másikat pedig Szerb Csernyin. Ez lehetővé tette az elektromos áram termelését a korábban kihasználatlan gázkészletek aktiválásával. A beruházások értéke mintegy 2 milliárd dinár, a létesítmények teljes beépített teljesítménye pedig 5 megawatt. Banacko Milosevo kiserőmű évente 21 gigawattóra, míg a szerb csernyei 19,5 gigawattóra áramot képes termelni, ami csaknem 8000 átlagos háztartás ellátására elegendő.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, a délután hátra levő részében is zavartalan napos időre számíthatunk, a meteorológusok szerint még 32 fokig emelkedik, a 33 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
4: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Munka közben.
3: SMR.
2: Munka után.
3: SMR.
2: Itt csak retrós láger megy.
3: 107,1.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: jobban!
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Eladó egy Audi Colt S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061 1 999 393, valamint 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
2: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: 107,1 MHz.
4: A mindennapok része.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.
4: SMR.
0: SMR.
4: Önnek szól.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Folytatódik a szerb parlament rendkívüli ülése, a kormány ellen benyújtott bizalmatlanság indítvány van napirenden. Hőségriasztást adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, és erdőtüzek pusztítanak Európa több országában. Ezek a híradó főbb témái, jönnek a részletek. A kormány elleni bizalmatlanság indítványról vitázik a köztársasági képviselőház. Az ellenzék elvesztette a polgárok bizalmát, ezt mondta a mai ülésen Alekszandár Mirkovics. A szerb haladó párt köztársasági parlamenti képviselője hozzátette, az ellenzék 24%-os támogatottsággal került be a parlament jelenlegi összetételébe. Ehhez képest most az összes ellenzéki párt együttesen 3-4% közötti támogatottsággal rendelkezik. Az ellenzéki képviselők közül többen a kormány oktatáshoz való hozzáállását bírálták. A Zöld Baloldali Front képviselője Györgye Pavicevic szerint a rendszer fejlesztése helyett nyomást gyakorolnak a tanárokra, a diákokra és az akadémiai közösségre. Anna Brnabics házelnök pedig bejelentette, hogy a parlament 18 óra után is dolgozni fog, a képviselők várhatóan ma szavaznak a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Erős és tartós hőhullámra figyelmeztetett a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. Holnap a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok, péntektől pedig 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart, és augusztus 5-e és 8-a között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. A városi területeken trópusi éjszakákra is számítani kell, a legalacsonyabb hőmérséklet 20 és 24 Celsius fok között alakul majd. A Duna vízállása hetek óta alacsony, a tartós szárazság és a csapadék hiány pedig egyre inkább érezteti hatását. A kialakult helyzet nem csak a természetre, hanem a folyó használatára és a környékbeliek mindennapjaira is hatással van. Balázs Zita Nyugatbácskában járt.
4: Gombosnál szerdán mínusz 77 cm-t mutatott a vízmérce. A helyiek azt mondják, körülbelül 20 éve nem látták ennyire alacsonyan a Dunát. A visszahúzódó víz miatt a folyó arculata is megváltozott, a környékbeliek szerint pedig már nem lehet úgy horgászni és fürdeni, mint régen. Dragán Pavlovics Zomborból. Kritikusan rossz, rendkívül alacsony. Volt már valaha ennyire alacsony a vízállás? Volt már, 2004-ben vagy 2006-ban is volt hasonló, de a 80-es évek eleje előtt is előfordult, hogy annyira alacsony volt a Duna, hogy szinte gyalog is át lehetett volna kelni rajta. Most már csak csónakkal lehetne, de az már egy másik ország, egy másik határ. Apatinnál mínusz 34 cm-es vízállást mértek szerdán, ami ugyan némi emelkedést jelent az elmúlt napokhoz képest, de ez még így is nagyon alacsonynak számít. A sétálók szerint teljesen megváltozott a Duna arca. Még néhány évvel magas vízállást fotózták, addig most a visszahúzódó folyó után maradt mederrészek és homokpadok kerülnek a kamerák elé. Takács Tíme a Kupuszináról.
5: Kupuszináról jöttünk ide megnézni a vízállást, hogy milyen a helyzet.
4: És mit tapasztaltok, milyen a helyzet?
5: Hát eléggé sokkolva voltunk, először ott mentünk le a motelnál, és hát nem is látszik igazából, hogy a Dunán lennénk, csak az látszik, hogy homok és iszap, úgyhogy eléggé fura.
4: A Kárpát-medence víztározóinak vízkészlete történelmi mélyponton van, mondja Hulló István, biológus. A térség talajában jelenleg mintegy 8 köbkilométernyi víz hiányzik.
6: A Duna jelen pillanatban az, ami a kis patakkal, csermellyel, kisebb vízfolyásokkal megtörtént az utóbbi években, most utóérte a nagyokat, a Duna gyakorlatilag az ő vízgyűjtő területe ugye az Alpok, hát korábban a gleccserek táplálták, azok lassan elolvadnak, a hó, ami az Alpokban is alig van, és a csapadék, amely hát nem érkezik, mint korábban. Ez a három nagyon fontos tényező. Pontosabban ebben a régióban jelen pillanatban nagyobb a kipárolgás, mint a beérkező csapadék, ugye ez ilyen félsivatagi állapot.
4: A szakember szerint a Duna vízszintje idővel visszatérhet a megszokott szintre, ugyanakkor kiemelte, hogy a jövőben jóval nagyobb figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra. Hozzátette, a most tapasztalható történelmi mélységű alacsony vízállás is nagyrészt a vízgazdálkodási intézkedések elmaradásának következménye.
3: Lángokban áll Dél-Európa, Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. A tűzoltásban Szerbia is segít, az egyik legérintettebb térségbe, Spanyolországba küldött Super Puma helikoptert a pusztító erdőtüzek megfékezésére. Mecserik Anita összefoglalója.
0: Lángok uralják Európa több térségét, erdők égnek, településeket ürítenek ki, és ezrek dolgoznak a tüzek megfékezésén. A hatóságok szerint a veszély még nem múlt el, a következő napok időjárása pedig újabb kihívásokat tartogat. A legsúlyosabb helyzet Franciaország délnyugati részén, Bordeaux térségében alakult ki. A Gironde megyében tomboló tüzek eddig mintegy 42 ezer hektárnyi területet perzseltek fel, és több mint 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A lángok lakóházakat is elértek, miközben több ezer tűzoltó és katona dolgozik a tűz megfékezésén. Emmanuel Macron, francia elnök, a katasztrófa sújtotta térségbe látogatott, ahol azt ígérte, hogy az állam minden szükséges segítséget megad az érintetteknek. Spanyolországban is kritikus a helyzet, a Madrid környéki, valamint az Ávila, Castellón és Toledo térségében pusztító tüzek miatt eddig több mint 73 ezer embert evakuáltak. A legtöbb kitelepített Madrid tartományból származik. A spanyol kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, a hadsereg különleges egységeit is bevetették, és országos szintű veszélyhelyzetet hirdettek. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a sűrű füst és a gyorsan változó tűzhelyzet miatt tartsák be az utasításokat. Eközben a nemzetközi segítségnyújtás is elindult, Szerbia egy Super Puma helikoptert küldött Spanyolországba. A segítség az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül érkezett támogatásokhoz csatlakozik, amelyben több ország is részt vesz. Erdőtűz pusztít Törökországban, Antalya közelében is. A lángok megfékezésén helikopterek, repülőgépek és több mint 100 erdészeti illetékes dolgozik. A helyzetet tovább nehezíti a rendkívüli hőhullám. Egyes térségekben a hőmérséklet meghaladja 40 Celsius fokot, a Danában pedig akár az 50 fokot is elérheti. A görög turista paradicsomban, Páros szigetén is pusztít az erdőtűz, már több településről is evakuálni kellett a lakosságot. A gyorsan terjedő tűz elől sokan a tengerpartra menekültek. A helyi egységek a közeli Naxos és Szírosz szigetéről, valamint a görög szárazföldről is erősítést kértek. Erdőtüzekről számoltak még be, továbbá Portugália, Ukrajna és Montenegró térségében is. A hatóságok attól tartanak, hogy az újabb hőhullám ismét kedvezhet a lángok terjedésének.
3: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Helytörténeti kötetet mutattak be Pacséron, és vajdaság szerte táborokat szerveznek a gyerekek legnagyobb örömére. Lássuk a részleteket. Az első világháború kitörésének 112. évfordulóján tartották meg Pacséron a történelemmé vált tegnapok Pacsér és a pacsériak a nagy háború forgatagában című kötet bemutatóját. A délvidékiek a nagy háborúban sorozat 9. része a település első világháborús történetét dolgozza fel. A könyv szerzői Laki Kolozsi Ildikó, Pap László és Szép Ferenc helytörténészek, akik levéltári források és családi hagyatékok felhasználásával tárták fel a pacséri katonák és családjaik sorsát. Halász Zoltán és Bíró Tamara riportja.
2: A kutatás során számos új és meglepő forrást tártak fel, hangsúlyozta Papp László, a kötet egyik szerzője. Kiemelte Herman Antal pacséri katona naplóját, amely a vajdasági magyarok egyik legterjedelmesebb első világháborús feljegyzése. A napló jelentős történelmi dokumentum a Hat Történeti Intézet és Múzeum önálló kötetben is megjelentette. Ez is egy olyan értékes forrás, amelyből az utókor sokat tanulhat a háború mindennapjairól és a fronton szolgáló katonák sorsáról, húzta alá a szerző.
7: Még kell azt említeni, hogy a trianoni békeszerződés Magyarország számára és az itteni vajdasági magyarok számára egy nagyon nagy igazságtalanságot hozott, vagy az történt. És ennek az igazságtalanságnak a földerítése ezeken a könyveken keresztül valósul meg, vagyis hogy ismerjék meg azt, hogy legfőképpen azok a határon túliak, mint akik mink is vagyunk, hogy ez hogyan zajlott le, hogy, és hogy ez most le is van írva, így aztán az utódaink, akik majd dolgozni fogják, ebből fognak tájékozódni, vagyis hogy tudomást szerezni, hogy mi is történt itt valójában, és hogy ez hogy történt, és hogy hogyan kell ezt elviselni.
2: A teltházas rendezvényen Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, a kötet fontos szerepet játszik majd a közösségi emlékezet megőrzésében, és olyan érték, amelyre méltán lehet büszke a település.
8: Örülök annak, hogy Pacsé vonatkozásában is egy ilyen gyűjtésre sor került. Örülök annak, hogy már több sorozatnak a része gyakorlatilag ez a könyv, amely most Pacsérról megjelenik, és fontos a pacsériak számára is, hiszen nem biztos, hogy minden egyes pacséri tudja azt, hogy pontosan mi történt, illetve sokak vannak olyanok, akiknek gyermekkorából a szülők, a dédszülők, az ősök beszéltek arról, hogy mi történt, de szélesebb körben ez nem lett bemutatva és nem lett tárgyalva.
2: A szerzők célja nem csak a történelmi események bemutatása volt, hanem az is, hogy méltó emléket állítsanak azoknak, akik a fronton vesztették életüket, és megőrizzék történetüket a következő nemzedékek számára. A könyv bemutató a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében valósult meg.
3: Önkéntes véradási akciót tartottak Újvidéken. A humanitárius eseményt a Biztonságos Közösség nevű Rendőrök és Polgárok Egyesülete szervezte a Vajdasági Vérátömlesztő Intézettel és a Vöröskereszt Újvidéki Szervezetével együttműködve. Az akcióra egy újvidéki edzőteremben került sor. Pető Attila és Sós Georgina riportja.
9: Az újvidéki Milan Marcsics 9. alkalommal vett részt önkéntes véradáson. Arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért. Hogy segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az önkéntes véradási akciót egy újvidéki edzőteremben szervezték meg. A helyszínen 3 órán keresztül fogadták a véradókat. A kezdeményezésről Predrag Rankovics boxedző mesélt. Szerettünk volna hozzájárulni ehhez a kezdeményezéshez, és boxklubként kiállni a véradás ügye mellett, hogy segítsünk azoknak, akiknek szükségük van rá. A nyári időszakban a szabadságok és a meleg miatt kevesebben adnak vért, de a vérkészletek fenntartására ilyenkor is nagy szükség van, mondta el Jelenát Júlic, a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet szóvivője. Arra kéri az egészséges, véradásra alkalmas polgárokat, hogy minél nagyobb számban csatlakozzanak a véradási akcióhoz. A vérkészlet szempontjából jelenleg leginkább a 0+ és a 0- vércsoportra van szükség, mivel jelenleg ezekkel a vércsoportokkal rendelkező betegek vannak a legnagyobb számban. Emellett a többi negatív vércsoportból is a szokásosnál kevesebb áll rendelkezésre, ezért ezeket a véradókat is arra kérjük, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek véradásra. Az újvidéki Biztonságos Közösség nevű Rendőrök és Polgárok Egyesülete idén elsősorban a humanitárius kezdeményezéseknek szenteli tevékenységét. Önkéntes véradási akciót már 2. alkalommal szerveztek, az elsőre márciusban került sor. Bobán Pavlovics, az egyesület elnöke. Ez egy rendkívül nemes akció, és az egyik legsikeresebb kezdeményezésünk abból a szempontból, hogy az egészséges, önkéntes véradó akár 3 embernek is segíthet, vagyis 3 életet menthet meg. Az egyesület idén számos további humanitárius akciót is szervez, amelyekről az érdeklődők a közösségi oldalaikon is tájékozódhatnak.
3: Kétnapos lovas tábor tart Szabadkán az Imperiál Lovas Klub. A Lovon vagy elnevezésű tábor második turnusában 15 gyermek töltheti napjait a lovak közelében, miközben a lovaglás alapjaival és az állattartás mindennapi feladataival is megismerkedhetnek. Aktívan bekapcsolódhatnak az állatok gondozásába is, segítenek a lovak tisztításában, ápolásában és etetésében. Vajtai Viktória riportja.
10: Patadobogás, nevetés és kíváncsi tekintetek fogadják azokat, akik ellátogatnak a Lovon vagy elnevezésű táborba. A rendezvény során 15 gyermek tölthet két napot a lovak közelében. Közülük többen korábban is lovagoltak már, és elsősorban a lovak iránti szeretetük miatt jelentkeztek a táborba. Máté Albert.
11: Én mivel már lovagoltam, meg a húsvéton is részt vettem, ezért nekem nagyon tetszik meg, amikor lovaglunk, akkor mindig kell arra figyelni, hogy akkor a ló ne álljon meg, mert ha megáll, akkor nehéz egy kicsit megindítani, és mindig kell egy kicsit adni a lábbal.
10: A nyerekben töltött idő azonban csak egy része a programnak. A gyerekek segítenek a lovak ápolásában, tisztításában és etetésében is. Itt is közelből tapasztalhatják meg, milyen felelősséggel jár az állattartás. Winkler Veronika.
12: Az unokatestvérem is volt, tetszett az ügetés, meg jó ügetelni, meg szépek a lovak, cuki néznek ki, meg hát leginkább a dáma tetszik.
10: A lovak és a fiatalok között rövid idő alatt különleges kapcsolat alakult ki. A szervezők szerint a közös munka fejleszti az önbizalmat, a türelmet és az egymás iránti figyelmet is. Keresztes Teréz, lovasedző.
13: Ez a Lovon vagy lovas tábor, ez az idei évben, ez a második váltása már, amikor 15 gyerek két napot itt van nálunk a Ménesben reggel 8-tól 18-ig. Itt mindenféle lovazás és lóval kapcsolatos dolog bele van rakva, a lovak előkészítése, vezetése, vakarása, nyergelése, pónilovagolás, nagy lovonlovagolás, lovaskocsizás és a lovak fürdetése, sörény készítés, farok fonás, ilyesmik a napi program részei, ahol a gyerekeket arra szeretnénk ösztönözni, hogy megszeressék a lovat.
10: A tábor célja a lovaglás népszerűsítése és a sportág megszerettetése már egészen fiatal korban. A szervezők arra törekednek, hogy a résztvevők ne csak új ismeretekkel gazdagodjanak, hanem életre szóló élményekkel és olyan hasznos tapasztalatokkal térjenek haza, amelyeket később is kamatoztathatnak.
3: Rekordszámú, összesen 114 gyerek érkezett a héten zajló kisoroszi népművészeti táborba, melyet az idén 25. alkalommal szerveztek meg a Torontál Szórványközpontban. Kézműveskedés mellett a gyerekek megismerkedhetnek a régi szakmákkal, mint a fazekasság, szövés vagy a kosárfonás. Kecskés István és Bíró Tamara riportja.
2: A résztvevők létszáma általában 80 és 100 gyerek között állandósult, de ez a szám évről évre emelkedik. Talpai Sándor, a kisoroszi Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központ elnöke.
14: Az elmúlt 25 év legtömegesebb tábora, hiszen mai nap összesen 114 gyerek vesz részt, 110 voltak beiratkozva, de már 114-re nőtt ez a létszám. Magában létszám bizonyítja azt, hogy ez a tábor hasznos tábor, érdekes a gyerekek számára, és nem csak a gyerekek számára, hanem a szülők számára is, és 114 gyereket engedtek el ebben a táborban. Mi itt minden olyan feltételt biztosítunk, és adott az a feltétel, amely másod nem.
2: A népművészeti tábor a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye, ahol összehozzák a vajdasági általános iskolás fiatalokat és megismertetik velük a régi foglalkozásokat. Bacsik Lőrinc Natália táborvezető.
15: Érkeztek Magyarcsányéről, Tordáról, Nagykikindáról, Tóbáról, illetve vannak olyan külföldi gyerekek, akik itt töltik a vakációt, nagyszülőknél, rokonságnál, és ők is jelen vannak a táborban. A tábor 5 napos, és minden napra különböző foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat terveztünk a számukra. Többek között kipróbálhatják a hímzést, a gyöngyfűzést, gölöncsérezést, az újrahasznosítást, illetve az idei alkalommal új foglalkozásra is készültünk, kosárfonással.
2: Sok a visszajáró, a találkozás, az együtt eltöltött idő és a csapatjátékok pedig erősítik az itt kötött barátságokat. Csányi Alex, Magyar Csernyéről.
16: Első iskolam óta járok ebbe a táborba, tehát vagyis idén már 8-adjára vagyok itten. Magyar Csernyéről érkeztem, és most ebben a táborban én is csapatkapitány vagyok.
2: Mindig érkeznek olyan fiatalok, akik külföldön élnek, vagy már kint is születtek, de gyökereik révén kötődnek Vajdasághoz. Sándor Kincső, Kecskemétről.
17: Apukám szülei élnek itt Vajdaságban, aztán mamámik mondták, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon jó tábor itt Kisoroszon, és így beíratott minket, hogy van-e kedvünk jönni, és mondtuk, hogy igen. Aztán hétfőn jöttünk ugye először, azóta nagyon jól érezzük magunkat. Így a kedvenc foglalkozásom így az elmúlt napokból az agyagozás volt.
2: Nagy volt az érdeklődés a kihalóban lévő kosárfonás iránt, a gyerekek a szappantartó készítésének a fortéját sajátították el. Hodik Otília, adai kosárfonó.
18: Vannak olyan gyerekek, akik már ugye nagyon sokat kézműveskedtek, akik szeretik a kézműveskedést, azokkal nyilván könnyebb dolgozni, de vannak türelmetlenebbek, tehát minden gyermek sajátosan kell velük foglalkozni, ahogy ugye igénylik. Nagyon nehéz egyébként lekötni a figyelmüket. Nagyon nem egyszerű, fel van adva a lecke, de megbirkózunk vele is, sokat beszélgetünk is, és mindenkivel lehet együtt dolgozni.
2: A tábor zárónapja pénteken lesz, erre az alkalomra a szervezők szeretettel várják a szülőket is, különösen azokat, akik gyerekként is itt voltak a népművészeti táborban.
3: Ökotábor tart a Szent Tamási Gyöngy, a fejlődésben elmaradt személyek egyesülete. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt 21. alkalommal szervezték meg, amint egy 100 résztvevő július utolsó hetében táborozhat a kiserdei stadion mögötti téren. Paracki László és Vajtai Viktória riportja.
10: A tábor az értelmi fogyatékkal élők társadalmi integrációját segíti elő, amely közvetlenül a természetben juttatja kifejezésre a gyermekek kreativitását, fejleszti az egymás közötti kapcsolatokat. Emellett a mozgás, társalgás, közös műhely és csapatmunka köti le a figyelmüket. Az idei motto: a természet összeköt bennünket. Kolenák Róbert, a Szent Tamási Gyöngy Egyesület felhasználója.
19: Nekem jobb a kézmunkás. Az a feladat, amit a donty fölad. Ilyen levelek, sárga zöld, nyílnak a virágok, körül sok fűve, és abban van. Ez a legjobb a kedvencem.
10: A hangsúly idén is a különböző kreatív műhely munkákon van. Emellett számos érdekes foglalkozás és sportprogram várja a felhasználókat. Bakos Donatella, gyógypedagógus, foglalkozásvezető.
20: A napokban ellátogatott hozzánk a rendőrség és a tűzoltóság is, illetve különböző műhelymunkák segítségével a vízzel is megismerkedhettünk, és a természet közeli tevékenységeket is végeztünk.
10: A táborba Zsabjáról, Szabadkáról, Verbászról, Golubinciről és Zentáról érkeztek hasonló tevékenységgel foglalkozó egyesületek. Továbbá Bács-Fekete-hegyről 6 tag és 3 kísérő látogatott Szent Tamásra. Pap Lóránt, az Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület elnöke.
21: Nem először jövünk ide, lassan már azt hiszem, hogy 10 éve visszajáró vendégei vagyunk ennek a rendezvénynek. Az eddigi tapasztalat az, hogy minden évben valami fejlesztés történik, úgyhogy nagyon jó a helyszín, meg nagyon jó az, hogy a környékbeli egyesületek így találkoznak, és egy nap együtt itten barátkozhatnak, és jól érezik magukat.
10: A fogyatékos és az egészséges gyermekek együttnevelése, azaz az inklúzió segít a kölcsönös elfogadásban, a közös fejlődésben és a természetes kapcsolatok kialakításában. Gonclik Erika, csoportvezető.
22: Rendkívül szép a számomra az, hogy egyáltalán nem veszik zokon, hogy vannak olyan résztvevőink, akik egy kicsit kevésbé ügyesek, vagy másmilyen szükségleteik vannak, hanem nagyon segítőkészen állnak hozzájuk, és igyekeznek segíteni őket a játékokban, bíztatják őket.
10: Az ökotáborba továbbra is várják az érdeklődő gyermekeket és önkénteseket.
3: A pontos idő 16 óra 24 perc, híradót hallottak.
23: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, a nap hátralevő részében marad a nyári idő, csapadékra nem kell számítani. Holnap is folytatódik a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fokot mérhetünk majd.
1: Közélet.
5: Közélet.
1: Politika.
5: Politika.
1: Kultúra.
5: Kultúra.
1: Sport.
5: Sport.
6: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető Kis János.
1: A retro matróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a bandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
5: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.
0: Csak
1: a régi idők slágerei.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb

0: megalkotni álmait fürdőszobáját.
1: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Aranytorkú énekesek társaságában
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.

Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámhosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Frank Sinatra, Louis Armstrong. Legendák a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.
5: 107,1.
2: A Retro jegyében.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

A régi magyar zenék hullámhosszán Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk, sőt a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: 107,1 csak retro zene meg.
5: A 70-es évek felejthetetlen dalai.
4: Retro zene meg.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyoson. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi Szent Mise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.

nincs már bennem büszkeség. Kihalt az önérzet belőlem, én megbocsátom néked minden bűnöd, minden vétked, ennél többet mit akarsz még tőlem?

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
3: A legendák nálunk szólnak.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Onoplex hebdallamai. Most önnek szólnak.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most a zene vezet.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: A legendák nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Oh, blues legendái. Yeah. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A 107,1.

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legjobb bluesdalok nálunk szólnak.
0: 107,1 MHz.
1: A Bluesok Szeterbe.

Lonesome Whistle.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues. Ha blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a vacsora!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ezüstös húrok, ezüstös húrok, ezüstös
1: húrok, ezüstös húrok. És a zsenik,
0: akik megszólaltatják őket.
1: A gitár most önnek sír, most önnek sír.
0: A 107,1-en.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszám. 107,1.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Nevem meg kelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 1 óra múlt.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exclusive slágerei
3: nálunk szólnak.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.